samband. Forrás Rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy.

0: A tévémoci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögné.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

0: és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple-

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: jöjjön egy hazai kedvenc. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BM.

0: Most a Live Sessionben BRK.
1: Ma hajnalra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Live Sessiont a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Ma rendkívüli ülést tart a kormány, ezüstéremmel zárt a női párbajtőr csapat. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Nemes Kitti. Hétfőn rendkívüli ülést tart a kormány, azután ülésezik a Tisza párt frakciója. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be vasárnap a közösségi oldalán. Mint közölte, a kormányülés után frakcióülés lesz, és több dolgot is ismertet majd a kormányfő 13 órától. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter vasárnap, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára, ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi 1,5-2 liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, ha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. Fordítsunk kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre is, kérte. Ha az utcán vagy a tömegközlekedésen rosszul létre utaló jeleket tapasztalunk valakinél, ne menjünk el mellette közömbösen. Egy palack víz, néhány segítő szó vagy szükség esetén a mentők értesítése akár életet is menthet, figyelmeztetett Hegedűs Zsolt. Június 23-án 15 órakor folytatódik Oroszlányban a Nyugdíjas Értelmiségi Klub, hát hol itt az igazság címmel. Egy lelkész gondolatait hallhatják Laszkvi János írásairól. Az előadó Pápicsné Jakab Johanna lesz a helyszín, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes. És végezetül sport, ezüstérmet szerzett vasárnap a Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsodi Emma összeállítású magyar női párbajtőr csapata a franciaországi Vivo Európa bajnokság zárónapján. A Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsodi Emma összeállítású együttes a spanyolokon, az oroszokon és az olaszokon keresztül jutott el a döntőig, ahol a házigazdák világbajnok alakulatával került szembe. A női párbajtőrözők a magyar küldöttség negyedik dobogós helyezését szerezték. Előzőleg harmadik lett kard egyéniben Szatmári András és párbajtőrben Muhari, illetve győzött a Szilágyi Áron, Szatmári, Rab Krisztián, Dallos Benedek alkotta férfi kard együttes.
0: Időjárás.
1: Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk nyugaton és északkeleten, helyenként erős lehet, 33 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Témánk Jim Carrey, vajon klón-e? Napok óta terjeng ez a hír, és igazából már napok óta szeretnék vele foglalkozni, de vártam a fejleményeket ezzel kapcsolatban. Egy párizsi díjátadó gáláról van szó, ahol megjelent, de egyesek szerint, bár szerintem felismerhető, de mindegy, egyesek szerint annyira másképpen néz ki, mint ahogyan megszokhattuk tőle, hogy valószínűleg az nem is ő ott, hanem valaki más, és még egy fordulat, hogy egy híres sminkmester kirakott egy képet, sok helyen azt írják, hogy ő arra hivatkozott, hogy ő öltözött be Jim Carreynek, de nem. Kirakott egy képet egy maszkról, meg egy parókáról a saját felületére, és igazából összekötik, hogy akkor biztosan az van, hogy ő öltözött be Jim Carreynek ezen a díjátadón.
2: TikTokon is hatalmasat megy most ez a téma, jó néhány videó szembe jött velem ezzel kapcsolatban. Ott eleve nagyon mennek a konteók, tehát nem tudom, hogy veletek szembe jött-e például a Selena Gomez Justin Bieber-es sztori, majd egyszer azt is körbejárhatjuk, de most itt Jim Carrey kapcsán is valaki külön elemzi, nézi a szemét, az orrát, hogy ez egyezik, nem egyezik. Azért a Jim Carrey elég sajátos megjelenésű fazon.
1: És gumiarcú.
2: Igen, tehát hogy azért őt lemásolni, koppintani így, bár egyébként változott az arca, szerintem ebben némi plastikának azért van szerepe, én arra tippelek, hogy kicsit
3: ott... Szerintem is olyan furcsa az arca nagyon most.
2: Igen, olyan Mickey Rourke-os kezd lenni, kicsit, és az nem jó.
1: Hát szélesebb lett egy picit az tény, egyre inkább hasonlít Kovács Árorra, ezt már megállapítottuk itt Rolanddal a stúdióban, a haja is hosszabb lett, de pont ő az, aki mostanában egy kicsit így visszavonultabban éli a hétköznapokat, és én grillezős bulvárképek kerültek elő róla, és azon már szerintem így nézett ki, tehát hogy én nem érzem annyira másnak. Ti ennyire azt látjátok, hogy na ez nem ő?
3: Nem, én mondom, csak az arcát néztem, hogy egy kicsit olyan fura, és én is inkább erre gondoltam, mint amit a Roland is mondott, hogy valami plasztikai műtétje biztos, hogy volt.
1: Mert nemrég láttam, hogy az Alatna is saroltát színpadon, na ott mondtam volna azt, hogy az nem ő.
3: De hogy... Jó, hát őt azért megtépázta az élet.
1: Igen, tehát hogy én látok ennél nagyobb kifordulásokat önmagunkból, vagy önmagából az embernek. Vajon itt a barátok, ismerősök szólnak nekik menet közben, vagy ott is olyan kicsik a változások, hogy aki minden nap látja, annak nem tűnik fel.
2: Hát biztos, hogy feltűnik. Most itt van ez a nagymellű magyar nő, ugye ez az Angelika?
3: Igen. Most
2: nem baj, Angelika. Hát gyerekek, szóval, hogy azért tegyétek egymás mellé a két fotót, hogy tényleg, hogy nézett ki eredetileg, és hogy néz ki most. Eredetileg egyébként egy ilyen csinos, kellemes kisugárzású nő volt. Most meg, ha megmutogatnám napközben a kislányomnak a fotóját, akkor éjszaka rémálmai lennének a gyereknek szerintem.
3: Igen, sajnos. Egyébként tényleg az van benne, hogy ez, hogy valami plasztikai műtétje biztos, hogy volt, de amúgy ez a Jim Carrey arca, tehát, hogy így meg lehet benne ismerni, én azt gondolom. Meg ugye az, hogy a szemöldöke olyan furcsa kicsit, mondom, tehát biztos, hogy valami vagy botoxoltatott, vagy nem tudom.
1: Egy kicsit olyan, mint azok a fabábuk, mint ami a Fűrészben is a figura, akinek a szája így külön mozog, ilyen diótörösen. Kicsit látok egy ilyet ebben a képben, de olyan kedves nagypapás öregedett. Engem emlékeztet is az egyik haverom apukájára.
3: Hát figyelj, mert tényleg azért hány éves, nem tudom mennyi, körülbelül 60 valamennyi.
2: 60 körül van, igen, szerintem.
3: Valahogy így van, tehát azért már, na.
1: Hogyha valakinek beöltöznétek, vagy valaki helyett szívesen megjelennétek egy helyen, nem feltétlen egy díjátadón, bárhol, akkor kinek a helyébe bújnátok, melyik ismert embernek?
3: Hát ez mindig olyan nehéz kérdés. Amúgy.
2: Hát ha magasság alapján megyünk, akkor én a Michael J. Fox körülbelül. De lehetnék Tom Cruise is.
1: Ja igen, mert az tök gyanús, nem?
3: Tényleg,
1: hogyha mondjuk Michael Jordannek maszkíroznak, csak 40 centivel alacsonyabb vagy az.
2: Ha jó, annyival nem, 30-al mondjuk
1: elég egy gáz.
2: Magas kosaráshoz képest. Közben rákerestem, 64 éves a Jim Carrey. Azért 64 éves korához képest baromi jól néz ki.
1: Ezzel gondolkozom, hogy lennéle mondjuk David Beckham, csak hogy bemehess a családba.
2: David Beckham? Beckhamet bírom, amúgy jó arc.
3: Messi is lehetnél, ő is alacsony.
2: Messi is alacsony, igen.
1: De olyankor nem a Beckhamségedet élvezett, hanem a családi környezetet. Tehát a vitatkozó fiaddal ki kell békülni, akkor ott van az ex Spice Girls-ös feleséged, akit boldoggá kell tenni. Tehát, hogy azért...
2: Mondjuk, hogy nem bírom, tehát a Viktoriát a halat kaparnám, úgyhogy lehet, hogy ezt inkább át kell gondolnom.
1: Vagy Andi, hogyha nagyon szereted, hogy fotózgatnak, meg kikerülsz mindenféle képekre, meg karácsonykor szeretsz többet költeni, akkor lehetnél Mariah Carey.
3: Ja, lehetnék, de nem akarok. Gál Gadot lennék, igen.
1: De akkor annak beöltözni.
2: Hát szerintem sok nő lenne.
3: Hát igen.
2: Én is.
3: Szerintem az egyik legszebb nő amúgy.
2: Nagyon, igen. Nagyon szép.
3: Nagyon szép az
2: nagyon
3: a nő.
2: Szép.
1: Igen. Tényleg az, de jó, oké, elfogadom.
2: Te lennél Gál Gadot né?
1: Én lennék pókember, nem tudom ki ez a színész.
2: De...
3: Melyik a Tobey Maguire, vagy a...
2: Olyan kis szerencsétlen.
3: Ja, te inkább a izé, vagy mindjárt mondom, várjál, jó, hogy nem jut eszembe a színésznek a neve.
2: Most nem jó, van benne egy kicsi Tobey Maguire-ös is.
1: Most kit fog kihozni nekem?
3: De inkább a...
1: Danny DeVito.
2: semmi, de mit tudom.
3: Nem, aki utána játszott, a Andrew Garfield.
1: Az leszek?
3: Igen. Szerintem őt...
1: Vállalom, vállalom.
2: Várján, én sejtem, hogy kire gondolsz, de szerintem...
3: Nézd! Én egy napig... Lehet, hogy csak a haja miatt.
2: Igen, de nem, szerintem inkább Tobey Maguire-ös. Tehát a haja az ilyen, de arcra meg inkább a Tobey Maguire.
1: Lennék egy napra a David Copperfield is, egy pár fellépés lenyomnék. Kíváncsi lennék, hogy benéznék egy-két kulissza mögé, az biztos. Jó, azért lennénk egy pár mindenki, nem?
2: Igen, tehát jó, azért akkor... Messivel is tényleg cserélnék. Tehát gondolj bele, Miami-ban élek, focizgatni kell. Most jó, annyira nem kell megszakadni se.
1: Egy híres embernek a nevét írtam papírokra, én írtam neked is, megírtam Andinak is, csak magamnak nem tudtam nyilván. Fölírtam a híres embernek a nevét a papírra. Ezt majd a homlokunk elé fogjuk tartani,
3: ja,
1: úgy,
3: igen, és ki
1: hogy
3: kell találni.
1: Aha. Saját magunkról nem tudjuk, hogy kik vagyunk, de kérdezgethetünk. A másik kettő pedig majd útba igazít ebben a kis barkobában.
3: Ez jó.
1: Aki néz minket Facebookon, Twitchen, hol vagyunk még, YouTube-on, az látni fogja, hogy kik vagyunk. Aki csak rádióban hallgat, az ugyanúgy homályban lesz, mint akinek a fején van a tábla.
2: És én írjak neked nevet.
1: Ír nekem egy...
2: Nem, Andi írjon, hát az is sokkal jobban otthon van a celeb világban.
1: Az a lényeg,
2: szerintem,
1: hogy olyat írjak, akit mindenki ismer, jó? Tehát most ne hozz elő a pingponghumot, a...
2: Ma már játszottunk Stray Kids-et, csak mondom.
1: Hát igen, tehát hogy ne ilyet hozzá, légy szíves elő, meg ne is
3: tükülhümölt.
2: Tükülhümölt. A Vágyak és rózsák sorozat. Méltányát
1: sztárja. Jó, és akkor átvedlünk ilyen kis kalambóba.
4: Ó, lenne itt még valami.
1: Így. Andi megvan a papírjával, akkor most már csak az a
3: nézem,
1: kérdés.
3: Hogy jól írtam el a nevét.
1: Igen. Kezdhetjük úgy, hogy akkor Roland fejére rakjuk az elsőt, mert én ezt már megírtam.
2: Jó, legyen, és akkor nem leszek.
1: Felén van a felirat, tehát ne fordítsd meg a papírt, a kamerában látszani fog. Ott van, megérkezett közénk Roland.
2: Na ez jó, tehát Andi reakciójából ítélve.
1: Jó, én a videót is lerakom itt, hogyha majd Andi jön, akkor ő se lássa, meg én se lássam, hogy mi van.
2: És akkor én kell, hogy...
1: Te kérdezgethetsz dolgokat magadról.
2: Jó, férfi vagyok?
3: Nem.
2: Tehát nő vagyok.
3: Igen.
2: Csak hogy azért, ha mai zupán 26 van érted, 2026.
1: Nincs időnk mind a 46 nemre.
3: Nincs.
2: Színész vagyok?
1: Szerintem... Igen.
3: Lehet rám mondani.
1: Mondhatjuk, nem egy olyan magasan kvalifikált.
3: Igen.
2: Magyar vagyok?
3: Igen.
2: Jó. Énekelek is?
1: Még nem. De fogsz.
2: Celeb kategóriába tartozom?
3: Igen.
1: Erősen.
2: Tehát várjál, akkor nő, magyar nő vagyok, celeb és színész.
1: Igen, színészi babérokra törsz.
2: Színészi babérokra török. Sorozatban szerepelek?
1: Hú, nem tudom. Várjál, Andi, te tudsz
3: ilyet? Nem, én nem tudok ilyenről, de...
1: Hát, nem annyira nem ismert. Nem, inkább nem.
3: Nem.
2: Nem annyira. Filmekben szerepelek?
1: Igen.
2: Húha.
3: Hajszínt kérdezi, hogy milyen színe
2: van. Ja, jó, szőke vagyok?
3: Nem.
2: Vörös?
3: Nem.
2: Fekete?
3: Nem.
2: Még barna? Egy,
3: hát igen.
1: Rőt? Nem, mi van még?
2: Gondolkoztam, mi nem. Tehát barna hajú nő vagyok, színészi babérokra. De
3: kinézetre menjél rá.
2: Ismerhetnek máshonnan is, mint a színészet?
3: De ez nem feltétlen színészetnek mondanám, de hogy így annak is hívják. Alakítások inkább, igen.
2: Tehát zseniális, tehát egyelőre kb. Ott tartok, hogy lópikul a tejszínhabbal, amit tudok.
1: Közel maradni. Jársz, nagyon közel jársz. Nem is hiszed, milyen közel jársz.
2: Lópikulával? De Csicsolina?
1: Nem,
3: hát,
1: nem.
3: Formálj
1: még egy kicsit.
3: Hasonló kaliberű.
2: Kiara Lord.
1: Jó!
2: Gondolkoztam, kit ismerhet abból a szénából az Ádi.
3: Ugye?
2: Nem is az, hogy én kit ismerek, hanem hogy Ádi kit ismer.
1: Szép volt, Roland, teljesítetted a missziót. Oké, jöhetek én?
3: Jöhetsz, igen. Tessék.
1: Akkor kérem a cetlit. Én most nem látok semmiféle kamerákat magam előtted, nem tudom, hogy mi van a fejemen. Indulok az alapkérdéssel én is. Férfi vagy nő? Oké, tehát nő vagyok?
3: Nem.
1: Tehát egy férfi ember vagyok. Oké. Hasonlítok magamra?
3: Nem.
1: Nem, tehát akkor ki, mert az egy sírem vonalat úgy feltételeztem, de akkor ezt kilőttétek. Jó.
3: Mert okay. Ez túl egyszerű lett
1: volna. Magyar vagyok?
2: Nem.
3: Nem.
1: Amerikai?
3: Igen.
1: Uh-huh. Amerikai, oké. Okay. Színész vagyok?
3: Igen.
1: Oké. Harry Potterben vagyok?
3: Nem.
1: Gyűrűk urában vagyok?
3: Nem.
1: Star Warsban vagyok?
3: Nem.
1: Jó, ez összes filmen azért nem megyünk végig.
2: Ennyit ismertem, úgyhogy még egy
1: kész. Előttem a filmeket. Jó, tehát amerikai férfi, oké, színész. Jó, szőke vagyok?
3: Nem.
2: Nem.
1: Barna hajú vagyok?
3: Sötét, de
2: hát,
3: igen. A fekete és a barna között vagy.
1: Sötét, jó.
2: Sötét vagy.
1: Oké. Rendben. Olyan filmekben játszom, amiket szeretek? Mert én...
3: De? Hát nem tudom.
2: Szoktam emlegetni, biztos nem? Van olyan, biztos van olyan, biztos amit szeretem.
1: Vígjátékokban szoktam lenni?
3: Nem.
2: Nem.
3: De játszottál már vígjátékokban is.
1: Vígjátékokban. Oké, ilyen 40 körül járok?
2: Nem.
3: Nem.
1: Fiatalabb vagyok?
3: Nem.
1: Tehát idősebb vagyok.
2: Uh-huh.
1: Élek még?
2: Yes.
3: Igen.
1: Élek még, és idősebb vagyok, és színész is. Oké, fehérbőrű vagyok?
2: Igen.
1: Jó, Morgan Freeman kilőve. Őt tudtam még. Oké, tehát idősebb, fehérbőrű színe. Jó. Sorozatokban vagyok?
2: Biztos abban is volt. Inkább filmek.
3: Inkább filmekben.
1: Mozifilmek?
3: Filmsorozatok. Uh-huh. Okay. Lehet mondani filmsorozat.
1: Filmsorozat, de inkább filmek. Oké, megmentem, de nem az angol. De nem James Bond, de vagy meg szoktam menteni embereket?
3: Igen.
2: Igen.
1: Aha. Ilyen titkos ügynök feelingű vagyok?
3: Nem. Tehát,
2: nem.
1: Nem, inkább ilyen Mission Impossible feelingű vagyok?
3: Nem.
1: Szientológia érdekel?
3: Kik szoktak...
2: Nem.
3: Kik szoktak megmenteni még embereket?
1: Hát, Pókember, Batman, igen. Tehát ezek szuperhős vagyok?
2: Igen, szuperhős vagy, kezdem érezni a
1: vagyok.
2: Dolgot.
1: Oké, közelítek. Pókember, Batman, szuperhős vonal. Marveles vagyok? Vagy
3: igen.
1: Marveles vagyok, és nem a Pókember vonal, aha, bár tudnám a Marveleseket. Oké, jó, van ilyen hiper-szuper cuccom, amivel, hogyha magamra veszem, akkor repülni tudok, meg szézózni minden.
3: Igen.
1: A Robert Downey Jr. vagyok?
2: Igen.
1: Yes! Hú, azért izzasztó.
2: Ugye? Szerintem is.
1: Beleizzadsz. Andinak is hoztam egy nevet. Ezt most mindjárt a fejére rakja, nem tudja, hogy ő ki lesz. Lehet minket követni Facebookon, videóban, Twitchen, videóban, YouTube-on. Ott lehet látni a nevet, vagy lehet tippelgetni a rádióban. Nézem közben az SMS Viber falat, úgy tűnik, hogy nagyon tetszik nektek a játék. Hát akkor Andi most megkapja a karakterét, ő kérdezgetni fog tőlünk, és mi pedig hát igyekszünk őt a megfelelő útra terelni. Roland bevágta a poker face-t. Rendben.
2: Illik.
3: Na kérdezhetek?
2: Aha. Persze.
3: Nő vagyok, vagy férfi? Nő vagyok?
2: Nem.
1: Nem.
3: Férfi?
2: Igen.
3: Azt
2: igen.
3: Mondja, illik, de jó, közi. erős vagyok?
1: Szerintem. Amúgy.
3: Hát.
1: Milyen? Hogy... Határozd meg egy skálán.
3: Fizikumra jó kiállású vagyok?
2: Kiállásod van.
1: Az van.
3: Ó, Istenem.
1: Hát például elbírsz egy nagyobb...
2: Görögdínyét.
1: Jó, kösz.
3: Tűha.
1: Kettőt is abból.
3: Szőke vagyok?
2: Nem.
3: Barna. Fekete?
2: Valami olyasmi.
1: Barnás, feketés, aha, ez az irány.
3: Jó, színész vagyok?
2: Nem.
3: Énekes?
1: Is. Részben.
2: Igen.
3: Jó, Istenem. Na hát most már nagyon elvittetek valamelyre másfele.
2: Olyasmi, előadó művész.
3: És ismer, külföldi vagyok, vagy magyar? Volna. Külföldi vagyok?
2: Nem.
3: Magyar?
2: Igen.
3: Magyar vagyok,
1: népünk
3: férfi.
1: Népünk gyermeke vagy férfi.
3: Előadó művész. Uh-huh.
1: Hát próbálod sok mindent meghatározni.
3: Na, alacsony vagyok?
2: Nem annyira.
1: Középmagas.
2: Igen.
1: Középmagas.
2: Átlag magasságú.
3: Voltam már valamilyen műsorban a tévében?
2: Igen.
3: Rendszeresen, vagy csak néha?
2: Rendszeresen.
1: Voltál rendszeresen, én így mondanám.
3: Hú, gyerekek.
1: Hát próbáld meg zenei stílust is belőled, életkort is belőled, sok mindent.
3: De azt mondtátok, hogy előadó művész, nem zenész.
2: Hát zenész, előadó művész, akkor így.
3: Zenész, előadó.
1: Én az énekesnél is bólogattam, azért gondoltam.
3: Pop.
2: Nem.
3: Rock.
2: Nem.
1: Nem.
3: Rap.
2: Nem.
1: Nem.
3: Mi van még? Jazz, az biztos nem.
1: Hát hangszerkezelésben azért.
3: Trombita?
2: Igen.
3: A galambos... Lajos.
1: Megvan neki!
3: És azt mondja, illik, hát nem hiszem.
1: Lakodalom Lagzi Lajos, yeah!
3: Mindjárt kapsz egy csomót.
2: Hát csak azért, mert neki most fiatalabb barátnője volt, van, nem tudom. Jó, nem ennyivel, de ja.
1: Zárójeles megjegyzés, átmegyek a hírszerkesztésbe, és annyit látok, hogy egy teljes fotelt Andi szétszerel, de egy lábakra és csavarokra. Benézek, és látom, hogy ezért szerel.
2: Az a baj, tudod, hogy visszafele kezdte el nézni az IKEA-s használati útmutatót.
1: Veled, drága hallgatók, elmondom, hogy szólok a Rolandnak, hogy látom, itt Andinak kéne egy férfi. Erre Roland így fel kell. Tomi!
2: Gyerekek, tisztában vagyok a realitásokkal.
1: Na de tényleg, olyan tárgyakat hozunk, amiknek nincsen helye a lakásunkban állítólag, hogyha átléptük a harmadik X-et, és azért izgalmas a dolog, mert szerintem azért van egy ilyen prekoncepcióm, hogy aminek 3X felett nincs helye a lakásban, annak szerintem nincsen helye 3X alatt sem.
3: Hát jó, egyébként igen, az sosem jó, ha van otthon állítólag, de
1: De, hogy nektek,
3: de mindenkinek van.
1: Nektek van egy csomó, mert nekem nagyon nagy kupac volt, nagyon nagy halmokban állt, ilyen érzelmi kötődést éreztem mindegyikkel kapcsolatban, és a feleségem egyszer rávett, hogy na, akkor csináljunk egy nagy szűrést, és készítettem magamnak egy olyan kupacot, amitől érzelmileg nem tudok elszakadni, és egy csomót pedig kidobtam.
2: Figyelj, én is házas vagyok, úgyhogy ez ilyen macska köröm. Tehát én ugyanígy voltam, volt egy csomó ruhám, és akkor utána az asszony, mondjuk úgy, hogy biztatására, erőteljes biztatására úgy döntöttem, hogy akkor szelektálok.
1: De már az ember csak meg akarja tartani a Footwears 96-os pólót, nem?
2: Mindenképpen. Rád jött még az?
1: De hogy semmi nem jön rám. Ezek még emmesek, én ebből indultam. Tehát ezek a pólók nem jönnek már rám.
3: De egyébként tök érdekes, mert a nők szokták általában ezt csinálni, tényleg? Hogy elrakják a kisebb nadrágot, hogy hát, ha még esetleg véletlenül egyszer valamikor belefogyok, na de jó, nekem, sose fogysz bele.
1: De te megcsináltad róla.
2: Én megcsináltam, nekem volt egy ilyen motivációs ingem. Pontosabban az egy ing volt, amit nekem nagyon tetszett. De hát nem tudtam fölvenni, mert hát úgy néztem ki benne, mint a kötözött sonka. Hát esélytelen volt, aztán belefogytam.
1: Azért ez tök jó, mert elrakhatod, mert ki tudja, hogy mikor akarsz olyan szerepjátékot, amikor te vagy Hulk vagy Superman, és így le kell pattintani az inget. Izmaiddal nem megy, megy majd mással.
2: Tulajdonképpen igen. De azt eljátszottam volna.
1: Van otthon, tehát te mondtad azt, hogy te most top formában vagy, tehát akkor elvileg te elrakhattál olyat, ami megint jó rád, de van otthon olyan ruhád, ami nem jön már rád? Vagy amit nem tudnál már hordani, de megőrizted? Valamiért?
3: Van olyan nadrágom, ami nem jön rám, de nem tudom, miért őrizgetem.
2: De azt hány évesen hordtad? 8?
3: Nem, azt úgy kaptam. Nem, az az igazság, hogy ez olyan nadrág, hogy amúgy derékba jó lenne, csak ugye a lábamra nem jön fel. Tehát, hogy nekem azért vastagabb lábam van, és hogy nekem ilyen problémáim szoktak lenni. És hiába is vágynék rá, sose lesz olyan vékony lábam, amire föl tudom azt venni, tehát, hogy így valószínűleg most már szelektálni fogom. Viszont van olyan ruhám, ami például tavaly nem vettem föl, mert nem éreztem úgy, de most például gondolkoztam rajta, hogy most idén föl fogom venni.
2: Ugye, én ezt átérzem, tehát, mert nekem is erőteljesebb a lábam, különösen a combom, és ezek a slim fit nadrágok, én nem tudom, azt kikre gyártják, mert a férfi slim fit nadrágokat.
1: Van.
3: Pipaszárlábúakra.
2: Igen.
1: Nekem van egy nagyon jó módszerem, ahogyan a hosszú gatyából rövidet lehet képezni. Ollónak hívják, és attól függ, hogy hol kezd vastagodni a combod, lehet neked ilyen nagyon rövid, ilyen rögtön ilyen fecske magasságban elvágott farmer, azt tök jól állna.
3: Nagyon szexi lenne.
2: Figyelj, mehetnék vele Szegedre, mert ott van egy olyan helyi híresség. Nem a csillagbörtön. Nem, van a szegedi, de nincs meg neked?
1: Mit akarsz ott?
2: Ottani helyi híresség? De. Nem mondhatom ki a
1: ja,
2: nevét.
1: Tudom.
2: A szegedi ember. Jó,
3: igen.
1: Következő, a gyűjtögetett kacatok. Itt több mindent felsorol, főleg ilyen emlékdolgokról van szó. Mi van nektek ebből otthon? Most csak így mondom a kategóriákat. Régi jegyek?
3: Van.
1: Tényleg?
2: Van.
1: Koncert, színház, ilyenek. Aztán üvegek, flakonok. Nekem olyan van. Ilyen emléküvegek, feliratos, névvel ellátott, rágógumi, amin a név van. Semmilyen?
2: Nem. Nem, semmi.
3: Az is van,
1: emléktárgyak, hűtőmágnesek, sörnyitók.
2: Hűtőmágnesek vannak, igen, de hát azok emlékek persze.
3: Emlékek is.
2: Csak a hűtőn vannak. A hűtőmágnesek a hűtőn a helye.
1: Feleslegesen felhalmozott apróságok, minden olyan tárgy, ami nem praktikus, de ott van, az élethez nem kell.
3: Igen, egy telefiókom van ezzel.
1: A fejszem mellett, mert az kell.
2: Egy-kettő ilyen akad, de inkább csak ilyen kisebb dísztárgyak.
1: Egyet mondjatok, mi a legcreepibb, vagy legfurcsább, ami van és nem kell? Andi mondta, hogy egy egész fiók van, tehát nekem
3: tudom,
1: például vannak...
3: Nem tudom, nekem a sütibabám.
1: Sütibabám,
3: az még mindig megvan, de ezt nem fogom szerintem kidobni.
1: Ami muffinosítható, tehát igen, egy vagy muffin, igen, vagy baba. Igen. Nekem van ezüst kanalam, kis kanalam.
3: Ezüst.
1: Valamilyen ország címerrel, nem tudom, vagy város címerrel.
2: Valami címeres, vagy igen. Van valami rajta, olyan ezüst kis kanalam, nekem is van.
1: Biztos sokat érnem. Egyszer tartsuk ilyen címeres kis kanalas evést, jó? Behozod a kis rizódat, és megesszük a 10 milliós hortobágyi emlékkanállal. Jó, aztán, jó, ebből nagyon sok van. Felesleges elektronikai kütyű.
2: Nem, nekem nincs.
3: Nekem van, igen.
2: Mondjuk ilyen régi telefonok, tabletek, egy-kettő azért van elfekvőben.
3: Igen, nekem is van.
1: Nekem a Tetris-től a Gameboy-on át a Nokia-kig, az összes Walkman, Discman, minden megvan.
2: Mindent félre raktál?
1: Minden megvan. Már konnektorban nem mindent merem bedugni.
2: De az a jó, hogy akkor legalább meg tudod mutatni a hajnalnak, hogy nézd, volt ilyen. Én csak képeket mutogattam például Discmanről, meg Walkmanről a gyerekeknek, hogy annó mi volt.
3: Hát meg figyelj, mi például egy pár évvel ezelőtt a barátnőmmel még játszottunk, tudjátok, a Márióval, ezzel a régi géppel, és még megvolt neki, és bedugt, és
2: az nagyon jó.
3: Annyira jó volt, úgy visszaverepített egy kicsit az időben. A férje az meg teljesen ki volt tőle, mert hát ő amúgy fiatalabb, és akkor ugye hát ő az Xbox.
1: Pedig ez színészek sokkal jobbak, a pontok üldeznek vonalakat, játékok.
3: És ugye ő meg tudod, nem
2: a sárga kazettás régi, a sárga kazettás régi. Ú, gyerekek, beimádtam, hát ezen nőttem fel.
1: Igen, a Commodore 64-ben is az volt a legjobb, amikor a vonalak üldözték a pöttyöket. Tehát, hogy tényleg ezek nagyon jó játékok voltak. Ja. Nem használt sporteszközök, ágy alá betolt, evezőpad. Jó állapotban eladó.
2: Alig használt, igen.
1: És mellékelsz egy képet magadról.
2: És el is kiszik azonnal.
1: Nekünk volt régen ilyen evezőpadunk, azt az alsó szomszéd mindig imádta. Ilyenek nincsenek?
2: Nincsenek.
1: Vagy ilyen kis telesoppos, hasizom erősítő.
2: Nem, de szerintem anyósaiknál van egy-kettő ilyen.
3: Az nincs, nekem súlyzom van, csak ami ilyen.
2: De te azt
3: de
2: használod
3: azt néha
2: is.
3: Használom, igen, azért.
1: Azt tartja, nem a leveleket az asztalon. Aztán...
3: A nehezebb papír.
1: Igen, papír nehez.
2: Ajtótámasz.
1: Olyan személyes emlékek, amelyek fájdalmat okoznak. Na ez is érdekes. Tehát, hogy hát
2: kellene... Antinak van balta, sokkoló. Nem neki okoz fájdalmat, másnak. De van.
1: Egérfogó.
2: Ugye, ilyenek vannak?
3: Azon is van, hogy egérfogó.
1: Van egérfogód?
3: Van.
1: Hallod, mi van az Andinál? Én most úgy képzelem el, mint egy ilyen régiségkereskedés, meg se lehet mozdulni, mindenhol ilyen kupacok.
2: Figyelj, kicsit nekem ilyen...
1: Eklektikus.
2: Temus BDSM lerakatnak tűnik az Andi lakása.
1: Az egérfogót hol tartod?
3: De a spajzban.
1: A spajzban vannak a jó dolgok, ott van a Billy, a fejsze, meg az egérfogó.
3: Hát a fejsze is ott van.
2: Billy is van?
1: Házi buli Andinál.
3: Öcsém régi Billy, hát mit csináljak vele? Nem akartam.
2: Hát
3: de miért dobjam ki, hát, és ha valakinek egyszer szüksége.
2: A spájzba érted, vaj, kolbász, mit tudom én, Billy.
3: Egyébként, ha valakinek van szüksége Billyre, jöjjön, elhozom neki.
1: De vigyázz, eljönnek, perverzek.
3: Van na. Kosárlabdám is.
1: Ez nagyon jó.
2: A Billy mellett?
1: Hallod, Andi egyszer... Andi egyszer...
2: Ott lóg.
1: Ráveszi magát arra, hogy csinál egy ilyen garázsvásárt ott a Marketplace-en, lesznek dolgok.
2: Csinálhatnánk külön ennek egy műsort.
1: Mi van Andi lakásában? Így.
2: Úgyhogy ez lesz akkor így a mai műsor végkifejlete, meg az, hogy hálát és köszönetet mondunk például Andinak.
1: Hazám, akiről most már tudjuk, hogy egérfogója is van otthon. Rettegjetek és reszkessetek. Ja, azt még el akartam mondani adásban, hogy így mikor leállítottuk a felvételt, meg a videót kikapcsoltuk, meg minden, Andi így végigmondta, hogy milyen van otthon, fejsze, Billy, kosárlabda, nem tudom. És akkor így mondtuk neki, hogy el kéne adni a pár dolgot, és azt mondta, hogy jó, most, hogy mondjátok, tényleg el kéne adnom a kosárlabdámat. Tehát, hogy erről a listáról sokkoló, fejsze, egérfogó, kosárlabda, ő ezt érezte fontosnak.
2: Igen, a Billy,
1: bocsájtani.
2: A
1: itt
2: Billy
1: volt
2: marad,
1: a határ. Itt
2: a
1: volt
2: marad,
1: a határ.
2: A kosárlabda megy.
1: Na, az bármikor jöhet. Még például, hogyha tegyük azt, a feleséged egyik nap beállítana ilyen rövid hajjal.
2: Hogy mit szólnék rá? Aha. Figyelj, nem ítélném el, meg nem háborodnék fel.
1: Tehát nem tudna olyat tetszik, csinálni magával, amire azt mondod, hogy ez neked így nem oké.
2: Nem, figyelj, ha neki tetszik, mert ő, tehát magával kell legyen kibékülve. Szerintem az a legfontosabb, és ez mindenki kapcsán én azt gondolom, hogy önmagadnak akarj megfelelni.
1: Jó, tehát hogyha hazajönne egy póktetkóval az arcán, ami neki nagyon tetszik, mert hogy tök jó, hogy a tarantula az pont úgy a fülébe nyúl, akkor az oké, ha neki tetszik?
2: Akkor azt mondanám, hogy remélem, hogy a munkahelyeden is elfogadják. Tehát, hogy ennyit mondanék neki körülbelül, igen, hát ha a gyerek jönne haza egy ilyennel, nem tudom, lehet, hogy arra is csak ennyit mondanék.
1: Jó,
2: a suliban remélem tolerálják.
1: Én beírtam egyébként, hogy közülünk miket tudna ilyen sokkolóként a mesterséges intelligencia előállítani. Nálad azt írta, hogy derékigérő rasztával beérkeznél, akkor mennyire csodálkoznánk. Nekem egy teljes test tetkót javasolt, Andinak pedig plusz 20 kilót. Mi lenne, holnap így jönnénk be mind a hárman?
2: Figyelj, a hosszú rasta hajat fogjuk tudni hozni, hétfőig kérek haladékot, csak nem én fogom, hanem az Ákos a Mangó Rájzból.
1: Behozza, de tennél megjegyzést? Tehát, hogy kinek szólnál be először, nekem méltatnád a testetkómat, vagy megjegyeznéd valahogy finoman, hogy Andit nem biztos, hogy elbírja majd ez a szék?
2: Hát nem vagyok
1: nem
2: én.
1: Csak, mi?
2: Nem, nem, azért a te testet kódot azt. De azt az dicsérném. Lenne. Nagyon fura lenne rajtad, igen, de mondanám, hogy na, végre Ádi, egy férfias dolog, a plüssök után végre valami.
1: És jönnél be, hogy azt a szívörök kiedobog, így lengetnéd a hajadat.
2: Igen, igen, gyorsan fölhívnám a Miksát, hogy tanítsa meg nekem azt a dalt, hogy el is tudjam énekelni, és akkor utána persze, én hát lengetném a hajamat, igen, és igazából különlegesek lennénk.
1: Az a raszta szív, meg az a raszta haj, ami másnál derékig ér, az nálad földig. Tehát akkor kicsit olyan lennél, mert tudod, van ez a pompom, ami mindig így alakul. Ülnél itt egy ágon a stúdium téren.
2: Igen, nagyon szép lenne, igen. De elvég Andinak nem merném megjegyezni azt, hogyha most hirtelen pikpak felszaladna rá egy 20-as.
1: Pikpak? Azért az nagyot kell harapnia valamiből.
2: Igen.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
5: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygos reggelt mindenkinek, és hát vidám hétkezdést így a vakáció első hetében. Nyilván a diákok ezt most abszolút nem hallják, mert ha tehetik, akkor szerintem alszanak, de nagyon jól teszik mindezt. Szóval, vidám mosolygos reggelt, sziasztok! Egyedül vagyok ma is itt a stúdióban. Ma is egy ilyen, hát ilyen orvosi napja van az Ádinak, úgyhogy nincsen, aztán holnaptól visszatér. Na de, tele vagyok egyébként jó hírekkel. Nézzük gyorsan a hallgatói üzeneteket, még mielőtt itt például a játékra rákanyarodnánk. Panna. Na ez nem jó hír. Fennakadás lesz az egyes vasútvonalon, és kaptam tőle egy ilyen linket, ami a MÁV csoportra utal. Valóban jelentős fennakadás, hosszabb bejutási idő, pótlóbusz, hát te aztán meg tudod teremteni a reggeli jó hangulatot. Ezt mondom Pannának is, meg a MÁV-nak is. A győri fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb bejutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorvágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés. Ez igen. Na, hát így indítjuk vonattal a napot, úgyhogy mindenféleképpen tájékozódjatok. Jó, mávcsoport.hu. Zsoltunk is itt van, M1-Pestől Tatabányáig jól autózható, de a tranzitforgalom miatt több kamionra kell számítani óvatosan. Ez valóban fontos. Haló, haló, egyes úton Tata-Herceghalom vonalon terített sávok, lassú haladás. Mindenki az utakon, még az is, aki alszik. Ez már Gyula teszi hozzá. Na, ezek nem jó hírek. Ami jó hírek. Itt a klasszikus nyári meleg. Vége az iskolának, mondjuk aki dolgozik, az dolgozik, viszont nagyon klassz játékunk lesz, imádtátok már múlt héten is, akkor páros napi jegyet lehetett nyerni a Vízzenevilág fesztiválra, ezen a héten pedig 4 napos bérletet, páros bérletet fogunk sorsolni, hogy hogyan, azt elárulom nem sokára, hozom majd a játék részleteit természetesen, addig is memorizáljátok SMS és Viber számunkat 0620 978 978-ot.

Amit már többször is játszottunk, aki törzs hallgatónk, az nyilván jól ismeri, ez pedig a zenegép. Igen, aki tudja, hogy miről van szó, az már most nagyon-nagyon fülelni fog, és megpróbálja majd a visszafelé lejátszott dalrészletet felismerni, mert hogy valóban ez a feladvány. Lejátszunk egy közismert slágerből egy részletet, hát annyit elárulok, hogy a refrént visszafelé, és ez alapján kell felismernetek vagy az előadót, vagy a dalcímet. Jó? Az áldott jó szívünk az azt teszi, hogy elfogadjuk külön az előadót is, hogyha csak a hangra koncentráltok például, vagy a dalcímet. És vagy a kettőt együtt is nyilvánvalóan. Na a lényeg, hogy ezt kell valahogy kiszűrni a visszafelé lejátszott dalrészlet alapján, amit már is megmutatok.

Szerintem nem megfejthetetlen. Legalább, hogyha a hangra koncentráltak, akkor én azt gondolom, hogy rá lehet jönni, hogy kiről van szó, akár arról is rá lehet jönni, hogy melyik slágeréről. Na, 0620 978 978, és ez a legfontosabb. Ide küldjétek el a helyes megfejtést a saját nevetekkel együtt, jó? Ez is fontos, akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában. A nyeremény tehát páros bérlet, 4 napos bérlet a Tatai Vízzene Virág Fesztiválra. Ezt fogjuk kisorsolni majd a műsor végén, és itt teszünk majd holnap, illetve még szerdán is. Forrás Rádió.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Forgalomkorlátozások és parkolólezárás lesz Tatán. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Budapesten és további öt vármegyében. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Ma nagyon erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható, tudatta a Hungaromet Nonprofit ZRT az MTI-hez eljuttatott közleményében vasárnap. A nagyon erős UVB sugárzása a Dunántúl nagy részén, Pest vármegyében és a fővárosban, a Délalföldön és Észak-Magyarországon várható. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Ma tűzgyújtási tilalom lépett életbe Budapesten és az eddigiek mellett további öt vármegyében a napsütéses idő és kánikula következtében fellépő szárazság miatt. A tájékoztatás szerint a tűzgyújtási tilalom kiterjesztése a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdubi-Harjász, Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. Emellett fennmarad a korlátozás Pest-Heves-Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében, így már 11 térségben lesz érvényben. A Népik kiemelte, hogy a tartós csapadékhiány következtében az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a biomassza teljesen kiszáradt. Tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, közölte a hatóság. Forgalomkorlátozások és parkoló lezárás lesz Tatán a Vízzenevirág fesztivál miatt. A fesztivál előkészületi munkálatai miatt a rendelő intézet előtti parkolót június 23-ától lezárják. Kérik, hogy a parkolót legkésőbb ma éjfélig hagyják el, a betegek ez idő alatt a művelődési ház parkolóját használhatják. Útlezárások várhatók június 24-től 30-áig Hajdú utca, Keszthelyi utca, Magyari Zoltán művelődési központ és a Szimpatika gyógyszertár környéke, Várkanyar. Június 25-től 29-éig Hősök tere, Kastélytér, Fazekas utca, Kastélytér. Kérik, hogy indulás előtt tervezzék meg útvonalukat és számoljanak a megnövekedett forgalommal. A lakosság türelmét és megértését kérik. És végül sport. Vasárnap délután a hollandiai Hengelommal zajlott az a GP verseny, amelynek para távolugró számában ott lehetett Luterán Petra is. A Tatabányai Sportklub Geotech paralimpiai ezüstérmes versenyzője idei legjobb eredményével 552 cm-rel a harmadik helyen végzett, közölte a klubba közösségi oldalán.
0: Időjárás.
1: Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk nyugaton és északkeleten, helyenként erős lehet, 33 fok lesz a maximum.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: felhangosítva, kávébe készítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 7 óra után járunk 3 perccel, szépen lassan 4-gyel, mosolygós reggelt kívánok. Egyedül vagyok ma itt a stúdióban, Ádi egy picit pihen, de aztán holnap újult erővel tér vissza hozzánk. Zajlik a játékunk, hiszen ez itt a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, és ne feledjétek, hogy ma, holnap és holnap után 4 napos páros bérletet nyerhettek. Azért azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon klassz, mármint hogy a Vízzene Virág Fesztiválra, nyilvánvalóan. Na, vannak egyébként útinfóink, meg például a vonattal kapcsolatos infóink. Ez utóbbit köszönjük Pannának. A győri fővonalon jelentősen akár 1 órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra is kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés. Hát ez azért nem annyira jó hír. Illetve az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, úgyhogy nem annyira jó híreink vannak, sem az M1-esről, sem pedig a vonatot illetően. Nem egyszerű tehát a közlekedés, hiába van egyébként a vakáció első munkanapja. Nyilván emiatt egyébként az M1-esen elképzelhető torlódás, sőt, úgy látom, hogy már akad némi. Kitartást kívánok természetesen mindenkinek, aki próbálna haladni, akár az utakon, akár vonattal, de nem annyira megy, mint ahogy ő azt egyébként elképzelte. Egyébként pedig, ami viszont tényleg jó hír, az a játékunk, ugye a zenegép játékot hoztuk vissza, ez pedig azt jelenti, hogy lejátszom egy közismert sláger refrénjét visszafelé, nektek pedig nincs más dolgotok, csak hogy rájöjjetek, hogy ki az előadó, vagy mi a dal címe, ne adj Isten, a kettőre együtt, és ezt megírjátok nekünk, már is mutatom a mai feladványt.

0: Felismertétek? Vagy legalább van tippetek? Ha igen, akkor a saját nevetekkel együtt küldjétek azt el SMS-ben, avagy Viber üzenet formájában 0620 978 978 5-ös. Közben pedig megkaptuk az infót, hogy körülbelül 2-3 kilométeres a torlódás az M1-esen, ugye a Hegyeshalom felé vezető oldalon történt egy baleset, hogy említettem korábban, Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 68-as kilométernél le van zárva a külső sáv, aki teheti, inkább kerüljön, ez nyilván azt okozhatja, hogy akár Tatán, illetve Tatabányán is megnövekedhet a forgalom. Egyébként pedig június 22-e van, ezt mondjuk nyilván mindenki tudja, aki ránézett a naptárra, szóval ezzel azért olyan nagyon nagy újdonságot nem mondtam. Paulinákat lehet köszönteni, ők ünneplik a névnapjukat, de ünnepelnek például a Lambertek, Lambertek, na mindegy, szóval az összes Lambert, illetve a Rozvitákat is lehet például köszönteni, és akad híres születésnaposunk is, Dániel Figergő 1997-ben született ezen a napon, ő is ott lesz a Vízzene Virág Fesztiválon, ahol egyébként természetesen velünk a Forrás Rádióval is találkozhattok, hiszen mi vagyunk a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, és ugye ide sorsoljuk a 4 napos bérleteket, hát ezért mindenféleképpen megéri legalább tippelni a játékban. Még egyszer mondom, SMS és Viber számunkat 0620 978 978 5-ös, nem sokára pedig hozom nektek a csillagok üzeneteit.
1: Forrás Rádió, ez kizárt dolog, mert nem tudom. Gyere,

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Nézzük is pontosan 4-8-kor mit üzennek ma a csillagok. Hát, kedves Kos, ma különösen jól áll neked a kezdeményezés. Egy spontán ötlet vagy váratlan meghívás színesebbé teheti a napodat. A nyugalom ma nem lustaság, hanem erőforrás, legalábbis a Bika számára. Élvezd az apró örömöket, egy jó kávét, egy kellemes beszélgetést, vagy egyszerűen néhány perc csendet. Kedves ikrek, a kíváncsiságod ma új ajtókat nyithat meg. Egy érdekes hír, egy váratlan találkozás, vagy egy régóta halogatott beszélgetés pozitív fordulatot hozhat. Kedves rákjegyű, a szíved ma különösen jó iránytű. Hallgass arra, ami örömet és biztonságot ad, nem kell ma mindent megoldanod. Kedves oroszlán, ragyogsz, még akkor is, ha nem állsz reflektorfényben. Ma egy kedves gesztusod, vagy egy bátor döntésed inspirálhat másokat. A dolgok kezdenek a helyükre kerülni a szűz életében. Ma érdemes észrevenned, mennyi mindent tettél már meg, ahelyett, hogy csak a hátralévő feladatokat néznéd. A harmónia ma egy mosollyal kezdődik, kedves mérleg. Egy kapcsolatodban könnyebben megtalálhatjátok a közös hangot, mint gondolnád, és a kedvesség ma különösen jó befektetés lesz. A Skorpió belső ereje most kreatív energiává alakulhat. Ha valami régóta foglalkoztat, itt az ideje tenni egy lépést a céljaid felé. A nyár hívogatja a nyilas jegyűt, és hát igen, te már hallod is a hangját. Ma egy új terv, egy utazási álom, vagy egyszerűen egy friss gondolat tölthet fel energiával. Nem minden siker látványos. Ma egy apró előrelépés, vagy egy jól meghozott döntés hosszabb távon többet érhet, kedves bak, mint gondolnád, úgyhogy adj magadnak elismerést érte. Egy szokatlan ötlet vagy egy váratlan inspiráció dobhatja fel a vízöntő mai napját, ne aggódj, ha másképp látod a világot, éppen ez az egyik legnagyobb erősséged. Ma könnyebben észreveszed a szépet magad körül, kedves halak, egy dallam, egy emlék vagy egy kedves szó különös és különleges jelentőséget kaphat. Egyszerűen hagyd, hogy a jó érzések egy kicsit tovább maradjanak jelen az életedben.

0: Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal, a Párkány melletti Garamkövesden, ahol korlátlanul kóstolhatsz mind a 13 pincében, és még egy palackbort is választhatsz, mindössze 25 euróért. Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Igen jelentős a torlódás az M1-es autópályán, mert hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás most már az 5 kilométert is meghaladja, míg a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és az M0-es autóúti csomópont, vagyis a 28-as és a 17-es kilométer között lassulás, valamint szakaszos torlódás alakult ki, szintén a jelentős forgalom miatt. És nem egyszerű a helyzet a MÁV-nál sem, a győri fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorvágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés. Kitartást mindenkinek, aki akár úton van, akár vonattal próbálna haladni A-ból B pontba. Ha van ezen kívül plusz infótok, ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Nekem volt egy olyan kommunikációs előadásom, amin azt akartam bebizonyítani, hogy az emberek mennyire nem asszertívek, meg mennyire nem hisznek el egy ilyen helyzetet. Uh-huh. Nem az én ötletem, csak valahol láttam és megcsináltam én is, és az előadás elején kiraktam egy ezrest. És azt mondtam, hogy aki ezt elviszi, azért lehet. Uh-huh. És egy csomó ideig nem jönnek ki. Mert nem hiszik el, hogy itt tényleg oda lehet persze. jönni, el lehet venni. Szóval egyszer valaki megtöri a csendet, kijön érte és elviszi, hogyha már így nagyon győzködöm őket, de hogy nem az az alap, hogyha azt mondom, hogy itt egy ezres, aki viszi, az vigye, akkor jönnek érte sokan, megölik egymást, hanem nem hiszik el, hogy ez most mi.
2: Hát meg úgy próbálják az emberek tudod így visszafogni magukat, ez épp olyan, mint hogy nagyon sokszor mondjuk ilyen sajtótájékoztatókon, mondjuk a végén van tudod kis kajálási lehetőség, és nagyon sokszor van az, hogy ilyenkor úgy visszafogják magukat. Hát én sose voltam ez a típus, tehát azt mondták, hogy gyerekek lehet enni, akkor köszönöm, én kiszolgálom magam, hát most száradjon rájuk, érted, romoljon.
1: Jaj, és ilyenkor annyira nem értem, akik azt mondják, hogy azért, hogy én most nem eszem, mert nem vagyok éhes. Olyan, mint az állatok, csak akkor eszik, ha éhes, nem így kell.
2: Na, hát ez az.
3: Egyébként
2: múltkor is zöldségcsipszet.
3: De tényleg, múltkor egyébként ez volt a rendőrségen is, hogy ott már mondták, hogy fogyasszunk már, mert addig nem mehetünk el, ameddig.
2: Én mondtam nektek, hogy hozzatok el nyugodtan, tehát ti mondjátok meg, hogy mi vinnénk elvi, kérnénk elvit erre is. Éhes a stáb.
1: Óvatosan arra, hogy a kenyérre, mert lehet, hogy van benne ereszelő. Tehát, hogy azt finoman kell kezelni a rendőrségi. Egyébként jó kaják voltak?
3: Hát finom volt minden, meg hát annyi minden volt ott, hogy tényleg terülj azt a kártyát.
1: Kézzétek el. Én voltam olyan VIP-ban, ahol ilyen, tudjátok, ez az asztalnál öltönyben evős, de ilyen állófogadásos dolog, és ki volt rakva csirkecomb. Azt nem lehet gusztusosan. Hát tehát, hogy ott az öltönyösök, ott a pörkölt szaftos szájjal ott cuppogják a csirkét, ez nagyon durva.
3: Hát, ilyenkor, a tehát szexi.
2: Az egy fontos dolog, hogy elképzelted, mi a szaftos szájú
1: a polgármesterek.
3: Ahogy a zsírt.
2: A jó 50-es üzletemberek. Nem csak a szájuk zsíros, hanem a bankszámlájuk is. Kittik szemei előtt.
1: Odamész a legvastagabbhoz, és így a nyakkendőjével szexi megtörlöd a szád.
3: Az már valami válság. Az övét
2: lenyalod.
3: Igen.
2: Na, lennének jó, ötleteink ám. Ugye? Na, volt valami másik gondolatom is, de ezt teljesen elvitte. De maradjunk ennél, nekem ez jobban tetszik.
1: Szerintem egyébként nagyon sok helyen nem tudják belőni, hogy egy ilyen állófogadásra milyen ételeket kell,
3: hát
1: vagy illik kérni.
3: Szerintem, tehát, hogy most
2: kinek,
3: mi van?
2: Kinek mi a palatka? Neked mekkora egy palatka? Kütti.
1: Jó. Na, hát akkor mindenkinek jó és jól lakható VIP fogadásokat kívánunk, meg kínálunk. Amúgy az is jó, amikor rajtam keresztül próbálnak belúgni emberek, akiket annyira nem ismerek, de hogy látják, hogy én bejáratos vagyok egy ilyen helyre mondjuk adott esetben, és akkor így jön oda valaki hozzám és kérdezi, hogy szerinted van itt valami harapnivaló?
3: Ja.
1: Persze.
3: Persze, itt van a táskámban.
1: Egyből viszünk be mindenkit.
3: Igen.
1: Hát, mint a trófában a kipárnázott táskájú néni, aki a csirkeszárnyakat rakta be a nejlonos táskájába. Tehát, hogy tényleg ez a magyarban azért úgy elő tud jönni.
0: Buenos morgen! Minden hét

mosolygós reggelt, ne felejtjétek, pörög a játékunk ezerrel, vízzene virágfesztivál páros bérletet lehet nyerni, mind a négy napot lehettek. Zenegépjátékunkat hoztuk vissza erre a hétre, hétfőket szerdára, egy közismert sláger refrényét játsszuk le visszafelé. Ez alapján kell rájönnötök, hogy ki az előadó, avagy mi a dal címe, ne adj Isten, ha mindkettőt tudjátok, az meg aztán pláne extra. Füleljetek, mutatom a mai feladványt.

0: Borsodi Rádió, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Bes, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
2: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
3: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
4: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
3: Család és kutyabarát környezetben.
4: A belépés 14 év alatt ingyenes.
3: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Megerősített ügyelet működik a közlekedési társaságoknál. Átadták az országos színházi találkozó díjait. Ideiglenes forgalmi rend változás lesz Esztergomban. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A győri fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb eljutási időre pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés, közölte a MÁV. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek, az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. A hőség miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Arra kérte a közlekedési társaságokat, hogy a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítsanak az utazók biztonságára. A MÁV csoport és a Gyesev a hőségriadó ideje alatt szombattól több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasok számára. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre. A miniszter kitért arra, a Magyar Közút ZRT-t és az autópálya koncesziós társaságokat is arra kérte, hogy kiemelten készüljenek fel a rendkívüli hőségre. Ha a gyorsforgalmi úthálózaton jelentősebb torlódás alakul ki, készen kell állniuk arra, hogy szükség esetén ivóvizet osszanak az autósoknak. Átadták az országos színházi találkozó díjait vasárnap Debrecenben, a szakmai zsűri 12 kategóriában, a Maszk Szidosz színész zsűri pedig 4 csoportban hirdetett győzteseket vasárnap. Az eseménynek idén június 15-e és 21-e között Debrecen adott otthont. A versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel. A legjobb férfi színész idén Kónya Ütő Bence, a legjobb női szereplő Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva lettek. A Maszk Szidosz színész zsűrije szerint a legjobb színésznő Mezei Kinga lett, míg a legjobb színész Harsányi Attila. Ideiglenes forgalmi rend változás lesz Esztergomban. A közlés szerint ma a Hildi József utcában folyókarács cseréjének munkálata kezdődik. A munkálatok ideje alatt a jelzett útszakaszon félpályás lezárás várható. Kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint hogy a félpályás lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen.
0: Időjárás.
1: A nap első felében még általában gyengén felhős napos idő várható, a déli óráktól azonban egyre több felé erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és több helyen akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 33 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: interjú felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra után járunk 4 perccel, mosolygós reggelt, kvázi mindenhol kivéve az M1-esen, rég volt már ennyire tragikus a helyzet, baleset hátán, már is sorolom. Az M1-esen a 38-as kilométernél a Budapest felé vezető oldalon, Bicske térségében korábban két személyautó ütközött össze az átterelt belső sávban, a forgalom megindult, a torlódás viszont nehezen oszlik. Távolabb, ugyanebben az irányban, Biatorbágy térségében egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 15-ös kilométernél a külső sávot lezárták, itt is jelentős a torlódás, meghaladja a 3 kilométert, aztán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében kora reggel egy személyautó és egy kamion ütközött össze, emiatt a 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, itt is torlódás van, ez jelen pillanatban nagyjából 5 kilométeres, és hát ugye ehhez még tegyük hozzá azt, ami a megszokott, hogy a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és az M0-as autóúti csomópont, tehát a 28-as és a 17-es kilométer között úgy eleve lassulás és szakaszos torlódás van mostanában, a baleseteket leszámítva is ez a helyzet, úgyhogy nem egyszerű, ráadásul aki vonattal próbálna meg haladni, nos, ő is kell, hogy jelentős, akár egy órával hosszabb eljutási idővel számoljon, plusz még pótlóbuszos átszállással és kimaradó járatokkal a reggeli és a délelőtti órákban, mert Viatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés, úgyhogy elképesztően nehéz most A-ból B pontba eljutni. Ami ennél sokkal könnyebb, az a játékunk, zenegép játékunk zajlik, egy közismert magyar sláger refrénjét mutatjuk meg, visszafelé lejátszva. A ti dolgotok annyi, hogy megtippeljétek, vagy egyenesen, ha felismeritek, akkor kvázi tudjátok a dal címét, avagy előadóját, és ezt elküldjétek nekünk, akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában, ezzel pedig nyerhettek, mégpedig 4 napra szóló páros bérletet a Tatai Víz Zene Virág Fesztiválra. Már is mutatom a mai feladványt.

ha figyeltetek leginkább az énekhangra, meg mondjuk tényleg egy picit gondoltok a Vízzene Virág Fesztivál fellépőire, akkor szerintem nem megfejthetetlen ez a feladvány, és úgy érzem, hogy most akkor már tényleg segítettem is. Na, ha van tippetek, akkor vagy az előadó nevét, vagy a dal címét, vagy mindkettőt, plusz a saját neveteket, és ez is nagyon fontos, küldjétek el SMS-ben, vagy Viberen 0620 978 978 5-ös. Ma ugyebár Ádi nincs, én vagyok itt veletek a stúdióban, hozok emlékezetes best of pillanatokat, közben pedig folyamatosan várom a helyes megfejtéseket.

0: haladunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Kiderült, képzeljétek el, hogy az ókori egyiptomiak, hát hogy mivel gyógyítottak, állítólag ürülékkel is.
2: De jó.
3: Úgy, az mire jó?
2: Nem mondhatták azt a betegek, hogy szarba sem veszik őket.
1: Itt az van, hogy a legbizarabb gyógyszerek között szerepelt a krokodil, pelikán és emberi ürülék is, mert úgy hitték, hogy gyógyerejük van.
3: A krokodil kaki az gyógyít, ez tény.
1: Persze.
3: Ott vagy a krokodilnál.
1: Kenegesd magad.
3: Hát most inkább harapjon meg egy krokodil, vagy inkább kakijon le?
1: Hát inkább kakijon le, de hát most, ha nincsen sebe, akkor inkább egyiket se. Inkább egyiket se.
2: Hát nézd, egy biztos, hogyha jön a krokodil, akkor emberürülék biztos lesz.
1: Az biztos, igen.
3: Ahhoz viszont ott már semmi nem gyógyít, igen. A Hajnalnak a kedvenc az állatkertben az aligátor. Rendszeresen rengeteg időt eltöltünk ott. Eugénnek hívják egyébként. Eugene, de Eugén szegénynek a párja már nem él, ő elhunyt, azóta állítólag nyugodtabb.
2: Eugén. Azt, hogy nem zaklatja.
3: Igen, minden esetre azt imádom, és nem tudom hova tenni, de annyira cuki a Hajnal, hogy ilyen fél, 3-4 órákat el tudunk tölteni Eugénnél, úgyhogy Eugén meg sem mozdul.
2: De elmondta, hogy mi az, ami mondjuk egy aligátorban szimpatikus számára, mi tetszik neki?
1: Én is szeretem őket, szerintem.
3: Jó állatom, hogy én megettem krokodilt, tettem, vagy aligátort. Szerintem onnan jött ez az aligátor.
1: Ezt azért Hajnalnak nem mond el.
2: Eugénnek azért nincs asszonya, mert abba megette.
1: Lehet, hogy Eugén mellélök majd.
3: De nem, de Hajnal ilyen szempontból mint a gyerek, tehát hogy imádja simogatni a nyuszikat, szereti őket, de amikor nyuszit eszünk, akkor ha-ha, nyulleves. Tehát, hogy mind a két oldalon tud állni. És bementél a doktorhoz, Krém. Akinél ott volt az aligátor, meg ott volt az ember, meg a nem tudom én ki, és akkor mindig megürültett, amelyik gyógyszer kellett?
2: Plusz ugye penészes kenyeret, meg sört
1: igen,
2: is tettek
1: azt
2: elvileg
1: is tettek
2: a sebekre.
3: Hát de figyelj, azt amúgy szokták...
1: Ez a penicillin előfutáraként is felfogható.
3: Mondani, hogyha megcsíp a medúza, akkor azt le kell pisilni.
1: Herje, ledarált marhamájat a látás javítására. Tessék!
2: Ha! Egyél darált marhamájat.
1: Ha nem akarsz szemüveget venni.
3: Enni kell, vagy kenni? Csöpögtes marhamájat a szemedbe?
1: Ez jó kérdés, ezt nem írják. De amúgy erre én is kíváncsi lennék, de én is azt gondolom, hogy inkább ették.
3: A biztonság kedvéért mind a kettő. Csöpögtetsz is, eszel is.
1: Vagy ilyen borogatást csinálsz belőle, tudod, ilyen gézlapok közé rakod, és akkor uborka helyett azt használod.
3: És akkoriban ugye
1: kicsit
3: nem volt...
1: Kicsit belecsöpög a szemedbe a marhamájlé.
2: Meg egy kis pelikán kakival az arcodat is kirakod, hogy szép legyen a bőröd, érted?
3: Igen. Nem volt mindenkinek ugye hűtője, meg hát nyilván hűtője senkinek nem volt.
2: Ókori senkinek nem volt hűtője.
3: De hogy
2: igen.
3: Akkor már hűtöttek, tehát hogy csináltak ilyen hűtőkamrákat meg ezért, tehát hogy azzal nem volt baj, de hogy az a marhamáj, hogyha megkapod a dokitól, és mondjuk egy hétig kell a kezelés, és otthon fölrakod a polcra, az milyen lesz a hétvégére?
2: Büdös. Hát, határozottan büdös.
1: Igen.
3: Igen, és szerintem ebben volt egyfajta ilyen, mint amikor mi hókuszpók kotyvalékokat csinálunk a kislányommal, hogy olyan anyagokat kerestek, amit nem szerez meg egy hétköznapi ember, mert hát én vagyok az orvos, én tudom, hova szarnak a pelikánok. Idehozom, és én kenem oda, mert ez egzotikus.
2: És ez majd elhiszik, hogy jó lesz.
3: Hát nagyjából igen, vagy ha éppen nincsen pelikán ürülék, akkor megoldja másból is azt mondja, hogy az az.
2: Fú, gyerekekre.
3: Akkor most aligátor pelikán ürülékkel próbálkozzunk.
2: Én elengedném.
1: Nem gondolnám, bár ha legközelebb Eugénnal találkoztok, akkor kérdezzétek amúgy meg, hogy
3: most volt ez
1: adna-e.
3: Volt ez a...
1: Kipróbálásra egy kis adagot.
3: Volt ez a... Szóval volt ez a rolleres, akinek nekirepült a nyúl.
1: Igen.
3: Hogy ott láttam utána...
1: Kirepültem.
3: Hát de mert a levegőben változtatott irányt. Ez ilyen Chuck Norris reinkarnációja, vagy a levegőben irányt változtató nyúl.
2: Hát tudjuk, hogy hogy ugrott, csak azt nem mondhatjuk ki.
3: Igen. De hogy ott mutatta a rolleres, hogy milyen kis seb volt ott a kezén. Igen. És hogy akkor már lehet, hogy el kellett volna kapni a nyulat, és hogy a genitáliáját egy kicsit hogy oda dörzsölni, hogy hát az jó, itt valamit a horzsoláson.
1: Vagy a nyulnak már mindjárt oda kellett volna pottyantania, nem? És akkor...
2: Hát a kis bogyók, hát azzal mit kezdesz?
3: Ja. Jó, ne
1: hát
3: kenjetek.
1: Tudod, ahogy leír a keze, úgy összenyomja.
3: Ne kenjetek magatokat, hát, semmit, ami állatokból jön
1: ki, jó? Elesik, tudod, és így rá összenyomja, és így...
2: Most komolyan a nyúlszar szétkenésről beszélgetünk adásban, gyerekek?
3: Mostantól nem, figyelj!
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. This is 24 karat golden. Napjaink kedvencei a legjobb forrásból.

0: Balázs Rádió, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
2: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Kitty pedig csatlakozott hozzánk, és közben csinos sportoló lányokat néz, de tényleg, ezt csak azért gondoltam kihangosítani, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy egyből elmondanátok adásba, de most akkor mondjuk el, hogy most a Kitty nézegetett mindenféle csinos sportoló lányokat.
2: De csak azért, mert a cikk szembe jött velem.
3: Egyik héten turbékoló galambokhoz viszel ki, plusz semlit a mi az teraszra, hogy lásd őket, most meg sportolókat nézel.
2: Hát én továbbra is a férfiakat imádom.
1: Galampornó utána.
2: Igen.
1: A sportoló lányok, nagyon csinos a sportoló lányok vannak.
2: Igazából miattad néztem meg ezt a cikket.
3: Azt nem értem, miért nincsen a top 10-ben súlyemelő? Mik vannak? Milyen sportolók, milyen sportágak vannak?
2: Hát kajak,
3: kézi?
2: Vívás,
1: úszó
2: nem,
1: is volt ott.
2: Ugye a Judit, a Körtésznek a párja, ugye ő kosárlabda, igen. Most tényleg ezt szeretnétek
3: hallani? Hát csak, hogy mik a legszexibb sportok?
2: Ugye úszók vannak azért, Jakapos Zsuzsa, Kapás Boglárka, van itt sok minden.
1: Minden
2: kardvívó,
1: egyes.
2: Ugye a Szűsuca, aki hát mindenki kedvence.
1: Elmaradhatatlan egy ilyen válogatásból, igen.
2: Van magyar atléta, sprinter, hát ő is gyönyörű egyébként.
3: Persze.
2: De tényleg, hát a...
1: Én nem látom, én már elmúltam 40.
2: Na?
1: Ja, hát igen.
2: Ja, hát igen.
3: Sprinter, tehát ha bármi történik, hamar ott hagy.
1: Mire a kajakkenus, az meg lopátra tesz.
2: Jó.
1: Kérek elnézést. Hogyan szakítanak a magyar sportoló lányok, igen.
3: És minden sporthoz kitaláljuk, jó?
1: Uh-huh. Igen.
3: Van autóversenyzőnk, az kereket old.
1: Igen, esetleg kardérre hány a Szűcs utca.
3: Oké.
2: Én kérek elnézést mindenkitől így.
1: Jó, hozzuk inkább a naphírét, jó?
3: De várjál még annyit ezzel kapcsolatban, igen, gyorsan, hogy szerintetek ez imponál, vagy nem? Tehát, hogy egy sportoló nőnek, hogyha azzal emelik ki, hogy mennyire szép. Nyilván tök jó dolog, csak hogy szoktak ilyet mondani, hogy például a Szolnoki Petiéket a Bombonnál tökre zavarta az, hogy sok évig nem kaptak díjat, aztán egyszer fölhívták őket, és azt mondták, hogy ti vagytok a legjobban öltözött magyar popsztárok. Tehát, hogy őket ez zavarta.
1: Azért az jó, ha az embernek így elismerik a szakmai munkásságát.
3: Igen, tehát, hogy vajon egy sportolónak ez derogál?
1: Szerintem jól esik, az a baj, ha csak így emelik ki, uh-huh, és rendre csak így emelik ki. Az viszont elhiszem, hogy egy idő után teher tud lenni. Engem is mindig zavar, mikor kiemelik, hogy mennyire jó képű vagyok.
3: Aha.
1: Ja, nem.
2: Uh-huh. Hol is?
3: Hányszor van emiatt szomorú napod?
1: Ugye? Látod, legalább nem ez fog depresszióban taszítani.
0: Buenos Morgan! Minden hét

Egy perccel járunk 3:49 után, rengetegen játszatok velünk. Mondjuk érthető, hiszen csábító a nyeremény, 4 napos páros bérlet a Vízzene Virág Fesztiválra. A feladatotok pedig csupán annyi, hogy egy visszafelé lejátszott dalrészlet alapján rájöjjetek, hogy ez konkrétan melyik magyar sláger, vagy az előadó, vagy a dalcím, vagy mindkettő. Jó, tehát ezekkel lehet bejelentkezni a nyereményre, és aztán majd nyilván sorsolni fogunk. Az üzenetekből nem maradjon el a saját nevetek sem, ez még egy fontos kiegészítő információ, és hogyha valaki esetleg eddig lemaradt volna a mai feladványról, akkor most figyeljen, mert már is mutatom.

ha rájöttetek a helyes megfejtésre, például az ének hang alapján, ugye az azért visszafelé lejátszva, és én azt gondolom, hogy felismerhető, akkor küldjétek el vagy az előadó nevét, vagy a dalcímét, vagy mindkettőt, plusz a saját neveteket, SMS-ben, avagy Viberen is jöhet, 0620 978 978 5-ös.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Június 25-én egy igazán különleges este indul a Vízzene Virág Fesztivál Tatán. Demjén Ferenc koncertjén
3: a Hogyan tudnék élni nélküled című film két sztárja is színpadra lép.
2: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu
3: vizzenevirágfesztivál.hu
2: 4 nap. Végtelen élmény.
4: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Hazahoznának 700 milliárdot légkondicionált hív- és intercity szerelvényekre, egyeztetett a honvédelmi miniszter az állománnyal, Tartós Gergely veszi át az államadósságkezelő központ vezetését. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Egész hétvégén azon a törvényen dolgoztunk a kollégákkal, amivel még idén nyáron haza tudnánk hozni a 700 milliárd forintot új légkondicionált alacsonypadlós hívekre és intercity motorvonatokra, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán hozzátéve, ezzel együtt is sajnos sok év, mire egy új flottát leszállítanak. Vitézi Dávid a Hőségben a szentendrei hívről jelentkezett be, és elmondta, közel 45 fok lehet a kocsiban, mindenkiről ömlik a víz. Hozzátette, hogy a forrás ügyében hosszú évek óta nem történt semmi. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve vasárnap a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a magyar honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Megszülettek az első eredmények, írta hozzátéve, az állomány egyértelműen jelezte, altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A miniszter kiemelte, hogy ez csak az első lépés, folytatják az egyeztetéseket minden olyan kérdésben, amely a katonákat érinti. Június 22-től Tardos Gergely veszi át az államadósságkezelő központ ZRT vezetését, jelentette be a pénzügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Kármán András azt írta, az AKK élén Tardos Gergely az államháztartás finanszírozásáért az államadósság és likviditás kezelésért felel majd. Ennek kapcsán fontos célkitűzés az állam kamat költségeinek a leszorítása is annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra, az egészségügyre, oktatásra, közösségi közlekedésre és más infrastruktúra fejlesztésére, valamint a közszférában dolgozók bérére, tette hozzá. A miniszter ismertetése szerint Tardos Gergely több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. Június 25-e és 28-a között rendezik meg az Öregtó partján a Tatai Vízzenevirág Fesztivált. A rendezvényre a nappali programok és a családi zónák díjmentesen látogathatók délután 17 óráig, többek között a Kalapja Kab és az Alma Együttes is ad koncertet. A részletekről a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak.
0: Időjárás.
1: A nap első felében még általában gyengén felhős napos idő várható, a déli óráktól azonban egyre több felé erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és több helyen akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 33 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. The Ring of Fire.

0: felhangosítva, kávébe készítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 9 óra után járunk 3 perccel, már is indítom a műsor utolsó óráját. Én ugye ma egyedül vagyok itt a stúdióban, azért emlékezetes pillanatokat hozunk, úgyhogy Ádi hangját is hallhatjátok. Na de, ami még aktuális, hát például az, hogy mindenféle színes csíkokat látok én itt az élő térképen, ami általában nem szokott jót jelenteni. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Viatorvágy térségében korábban egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 15-ös kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt. A torlódás viszont még jelentős, nagyjából olyan 2-3 kilométeres. Ugye volt az M1-esen még egy baleset korábban a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 68-es kilométernél emiatt lezárták a külső sávot. Úgy látom, hogy itt is azért már egy picit javult a helyzet, hogy ott jelentős torlódás volt korábban, ilyen 5 kilométeres, most már egy picivel talán kedvezőbb a helyzet. Ahogy egyébként javult az állapot a vonatok terén is, Viatorvágy és Herceghalom között egy vágányon újra közlekedhetnek a vonatok, hogy ott korábban volt egy felső vezeték szakadás, úgyhogy mindenféle hosszabb eljutási időre, meg pótló buszos átszállásra hívtuk fel mi is a figyelmeteket. Amire még felhívom a figyelmeteket, az természetesen a játék, hiszen most még egy nagyjából fél órán keresztül játszhattok velünk, utána fogok sorsolni, a nyeremény pedig igen komoly, egy bérlet, egy 4 napra vonatkozó páros bérlet a Tatai Vízzene Virág Fesztiválra, hiszen mi vagyunk a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A feladatotok annyi, hogy felismerjetek egy dalt. Hát ez így önmagában talán nem hangzik annyira nehéznek, na de egy közismert magyar sláger refrényét játsszuk le visszafelé, ez alapján kell rájönnötök vagy az előadóra, vagy a dalcímre, mutatom már is a feladványt.

Annyi segítséget azért már adtam korábban, hogy szerintem érdemes az ének hangra figyelni, hiszen az azért visszafelé lejátszva is felismerhető, meg érdemes egy picit azt végigfutni, hogy mondjuk kik lesznek a fellépők az idei Vízzene Virág Fesztiválon. Na, ennél többet tényleg nem segítek, mert azt gondolom, hogy ez alapján már legalább egy előadót azért nagyjából talán be lehet lőni. Ha nincs fix tippetek, akkor is érdemes egyébként egy SMS-t vagy egy Viber üzit elküldeni, vagy ha nincs ilyen fix megoldásotok, hanem csak tippetek van, na így a pont. 0620 978 978 5-ös, ide küldhettek SMS-t vagy Viber üzenetet, az előadó neve, avagy a dal címe, vagy mindkettő, plusz a saját nevetek, ezt írjátok meg nekünk, az óra végén sorsolok, addig pedig emlékezetes pillanatok közül mazsolázunk.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Sorba állították a férfiak vonzerejét mindenféle tulajdonságok alapján, és akkor így összegezték elég nagy merítés alapján, hogy mitől vonzóak a férfiak.
2: Igen, nem mi, úgy általában a férfiak.
1: Úgy általában.
2: Olyan férfiak, akikben van bármi vonzó.
1: Na jó, de azért ne sikoljunk ezen egyből túl.
2: Sikoljunk.
3: Sikoljunk. Igen. Hát én sikítok mindjárt. Nem siklok.
2: Hát én is.
1: Pillanatra azért, igen, mégis rögzüljünk lennél a pontnál. Kis betonozzuk ide be magunkat. Egy vonzerő titkot meg kell fejtened a Rolandnál is, meg nálam is.
3: Fú, gyerekek. Hát a humorérzék szerintem az biztos, hogy benne van, de az mind a kettőtök nézze.
1: Megúszós.
3: Nem, de tényleg.
2: Nem, tehát ez amúgy igen. Hát most őszintén, hát mit tudna mondani rólunk? Hát szépek vagyunk, jó képek, kigyúrtak. Jó.
3: De most belső tulajdonságokról van szó, vagy külső tulajdonságokról?
2: Belső, leginkább egyébként belső tulajdonságok.
1: Mm. Nekem szép a májam.
3: És így mész el randira, hogy kicsapod a hűzőt, szép a májam, a vesém.
1: Látnád a tüdőmet? Olyan tüdőm van. Oh.
2: Ja. Egy belgyógyász doktornőnél lehet, hogy be tudnál ezzel vágódni.
1: A vérem is jó, kicsit sűrű.
2: De szép piros.
3: Ezt is elképzeltél egy ilyen randit Ádival, hogy mondja ezeket a nőnek.
1: Szép a vérem. Ez ilyen első mondata.
2: Az a baj, hogy amúgy el is tudnám képzelni, hogy ezt mondja. De így is bókolsz neki, hogy biztos olyan szépek a tüdőlebenyeid.
1: A pneumád. Ide látom, milyen szép lehet. Ide hallom.
3: És ha tudja, hogy mi ez a pneuma, akkor a nyert ugye van.
1: Artéria pumpád. Utánozhatatlan. Jó, nem,
2: csak
1: de...
2: Csak várjál, mert nem mondjál neki, hogy úgy megnézném a léped, mert azt mondja, hogy perver sorozatgyilkos vagy.
3: Igen.
1: Jó, oké, lépjünk ezen túl.
2: Próbáljuk meg valami fontossági sorrendet
3: találítani. Hát figyelj, szerintem a humorérzék intelligencia az lenne, én is azt tenném az első helyre. Vagy okay. Én azt tenném az első helyre.
2: Mi a második?
3: Nem tudom, megjelenés.
1: Várjál, menjünk neki úgy, hogy kettőt ki kell dobnod.
3: Tehát, kettőt ki kell dobnod.
1: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
3: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobnám, mert
1: jó,
3: az annyira
1: akkor mindig tudod, hogy mi van.
3: Hűha.
1: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát, vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
2: Hát ebből egyet sem akar kidobni.
3: Nem, ebből nem.
1: A megjelenés testtartás lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett.
2: De amúgy jó a humora. Amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megértő.
3: Ezek szerintem fontosak azért.
1: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitás, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
3: Nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
0: Buenos Morgan, minden

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Végre megtudjuk, hogy a gyermekeink hogyan randiznak, mik az ő kifejezéseik. Jó, hát az enyém még nem, hál' Isten.
2: Hát, még reményeid szerint ilyet.
1: Hamarosan.
3: De hát, tényleg, ja, közelebb vannak az enyémek hozzá.
1: Már Rolanddal itt beszélgettünk, hogy mit szólna, hogyha a fiának a telefonján meglátná felvillanva, hogy mondjuk egy lánynak azt írja, hogy én most téged orbitingoltalak, és Roland azt mondja, hogy igazából...
2: Orbitingoltalak. Ilyen nincs. Legalábbis ebben a cégben biztos,
1: ott vannak, még írtam neked pluszokat, hogy legyen még több, ja, hogy ne csak a építsünk, és most meg fogjuk tudni, hogy mi az az orbitingolás. Szerinted így mi is volt?
3: Én azt mondtam, hogy ad neki rágót.
1: Ja, vagy
3: orbiting. Hát most mentoros rágót.
2: Hát mondjuk most ebből ezt biztos, hogy amúgy ki lehet mondani?
3: Hát azt, ha olyan, akkor azt nem mondjátok.
2: Orbitolás.
3: A csúnya. Csúnyát nem mondunk.
1: Szerintem igen, de nem tudom, te mire gondolsz. Írd körül.
2: Nem tudom, mert én nekem most egyelőre cikk van megnyitva, és nem mertem még rákeresni.
1: Jó, kimondhatod. Orbiting. Hát mire asszociálhatod, Andi? Ja,
3: Én bele sem merek gondolni.
1: Én ezeket úgy gyűjtöttem ki, az a durva az egészben, hogy direkt nem olvastam el, hogy melyik mit jelent, hogy tudjunk együtt találgatni. Tehát most ez egy olyan jegyzetkészítés, hát hogy kerestem ezeket a kifejezéseket, de a magyarázatot nem olvastam el egyiknél sem. Tehát lehet, hogy még az Orbitról is kiderül, hogy betiltják miatt a rádiót. Lehet, hogy ez az utolsó megszólalásunk. Köszönjük, velünk vagytok.
3: Na, én a situationship, azt vágom, hogy
2: azt vágod, na az mi, akkor mondjad.
3: Hát ez a senki nem tudja, hogy mi az, hogy most az barátság vagy szerelem, de hogy tehát több, mint barátság, de hogy nem rendesen fölvállalt párkapcsolat. Ez a situationship.
2: Igen, meg ugye itt a cikkben van a ghosting is, azt is ugye szerintem, azt már mi is használjuk.
3: Ghostingol, ghostol, igen, amikor eltűnsz. Nyom nélkül eltűnik,
1: de
3: igen.
1: Most bocsánat, ez a situationship, ez...
2: Ki se tudjuk mondani egyébként.
3: Situation.
2: De nem, tehát, hogy ez a...
1: A szituációs bárány, hogyha le akarom fordítani magyarra.
3: Hogyha nagyon magyarosan, igen, csinálod, akkor situationship.
1: Situations. Hogy ez mi? Tehát ilyen a világon nincs. Maga a jelenség nem létezik szerintem.
3: Hát dehogy nem. Hát 1000 éve létezik, ne hülyeskedjél már.
1: Nem, nem, na.
2: Hát létezik, ez a szó. Csak... De mit használtál rá amúgy? De tényleg. Tehát most ők kitalálták rá ezt a situationship-et. Tényleg nem tudjuk ki.
3: Situationship. Hát ez a, mit tudod, testileg ki jó barátok.
1: Ez a barátság extrák?
3: Barátság extrákkal, igen.
1: Na jó, de ott...
2: De nem feltétlenül.
1: Mert igen, pontosan. Tehát az előbb körbeírtad a dolgot.
3: Nem is biztos, hogy barátság.
1: Az a jelenség, hogy senki nem tudja, mi van, az nem létezik. Tehát, hogy ott tudják valamelyiknek... De nem, de tudják.
3: Az, hogy te nem voltál soha ilyenben, az egy dolog, de létezik.
1: Nem értesz, próbálj megérteni. Tehát maga nem lesz könnyű. Esküszöm, nem lesz könnyű.
3: Hát azt tudom, ezzel próbálkozom heti 20 órába cseszt meg, és nehezen megy.
1: Tehát igen, van ilyen helyzet. De olyan nem létezik a fejekben, hogy senki nem tudja, mi van. Tudják, csak nem mondják bele a másik arcába.
3: De nem, mert
1: akarok tőled
3: mert
1: valamit, amikor... de igazából nem tetszesz, de annyira nem akarom, de mégis akarom. Tehát,
2: na, de ez
1: valami
2: az,
1: van
2: amikor döntésképtelen vagy.
1: Tehát igazából ez a tesze toszaság.
3: Hát a tosza rész az megvan, igen, tehát az biztos.
2: Meg a tesze is.
1: Tehát, hogy használhatod ezt a kifejezést, de ilyen nincs. Értem, hogy előfordul a helyzet, de valaki úgy is tudja, mi van.
2: De ne idegeskedjél már ennyire ezen. Ez még csak a második kifejezés, és már
3: úgy érzem, kipillentettük Rédládem erkölcsi irányt.
1: Orbitingolni foglak.
3: Most nem tudok itt mondani, még nem értem, mi az.
1: Most elmondom, mit jelent, jó? A szakítás vagy ghosting után valaki nem ír, de továbbra is nézi, ja, a sztorijait, lájkolgatja a posztjait a másiknak. Tehát, hogy nem szólok hozzá, de azért nézem, mit csinálsz.
3: Ja,
2: de ez miért orbiting?
3: Ez
2: mi az, hogy orbit? Tehát, hogy gyerekek, tehát találjunk már ki valami olyat, aminek van is értelme.
1: Virglézellek.
2: Mi?
1: Meghubabubázlak.
2: Na, ez tetszik.
3: Ez tetszik? Egy jó meghubabubázás már jó lesz, nem?
1: Van nála csúvigum?
2: Csúvigum.
3: Na, jó, figyelj.
2: Na, látod, ennek is lehet kitalálni angol megfelelést.
1: Megcsúvizlak.
2: Megcsúvizlak.
0: Buenos morgen, minden hétkül.

0: Telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Bread crumbing.
2: Tedd mondatba.
1: Várjál, nem először megkérdezted nekem meg, is, hogy mit jelent.
2: Értsd meg, és mondd el Rolandnak. Mondj, Rolandnak, mondj egy mondatot ezzel. Az égenerációsok agyával.
1: De ezt nem lehet.
3: Sosem
1: egy kifejezésben ezt nem lehet meg.
2: Jó, akkor próbáljuk meg először megfejteni. Mi ez a bread crumbing? Hát bread ugye kenyér.
1: Bread crumb az a morzsa, nem?
2: Igen. Tehát a kenyér morzsa.
1: Tehát amikor csak csepegtetsz. Amikor csak kicsit.
3: Jaj, várjál, ez valami olyasmi, hogy üzét, hogy azért lájkolgatom a posztjait, meg hasonlók, de hogy egyébként nem írok rá, meg nem kezdeményezek.
1: Ja.
3: De hogy folyamatosan adok ilyen kis jelzéseket.
2: Ez, amit régen az MSN-en kiírtunk, hogy ó, bárcsak veled lehetnék. És ő sejtheti, hogy neki gondoltad ezt az üzenetet, de nem biztos, mert nincsen odaírva.
3: Igen, de lesz, hogy egyébként egyszerre 10 lánynak írtad ezt, hogy bárcsak
2: megmorzsolnálak.
3: Haverjaim mesélték.
2: Ezt is rólad.
3: Ekkor MSN-en így ment.
2: Mennyi barátod van neked, akik mesélnek?
3: Nagyon sok nagy Tomás Ameron van.
2: Ez?
1: Igen, ez a pont annyit ad, hogy a másik fél fenntartsa az érdeklődést, de nem annyit, hogy valódi kapcsolat alakuljon ki.
3: Na, ezt erre gondoltunk mi is, csak nem tudtuk ilyen szépen megfogalmazni, mert rádiósok vagyunk.
2: De ebben egyébként van valami, ezt használjuk, ez jöhet.
3: Jó, nem fogom használni a kifejezést, de jelenleg azt tudom, hogy létező.
1: Igen.
2: Miért morzsázod azt a csajt? Lehetnél vele korrektebb.
3: Ja,
2: nem morzsázd meg.
1: Miért morzsázod? Hát igen. Na, benching.
2: Benching?
1: Ez a következő. Roland, ez egy sportos metafora állítólag.
3: Ja, a bench. A bench az kispadot jelent egyébként, igen, a sportban. Azt vágom.
1: Ezt tudom. Tessék, te, hogy felélénkült, kimondtam a sport.
3: Megértettem, hogy arra a benchre utal.
2: Ez megvan, ez lesz a tartalékcsaj. Vagy az ilyen tartalékpasi. Tehát amikor valakit leültetsz a kispadra, de nem zárod ki, meg nem szakítasz vele, vagy tartod a levegőben, hogyha nagyon nincs senki, akkor még be lehessen állítani a meccsre.
1: Ez jó.
3: Hogy be lehessen állítani. Így van, az fontos, hogy be lehessen állítani.
2: Nem,
1: hát ennél szebben
2: a tartalékpasi, tartalékcsaj.
3: De egyébként tényleg ez
1: tényleg
3: szerinti?
1: Ez, amit Ádi mond, igen.
3: Ez de szép volt, öcsém.
2: Na jó.
3: Értette ezt?
2: A sport nyelvetre. Én az életem a sport.
3: De hogy, mert hogy én hirtelen megértettem, hogy az a bench, igen.
2: Na jó, megjöttünk, igen.
1: Na jó, hát csak ennyit kell mondani nektek a sport, és már mindjárt fölélénk.
3: Hát valami, amihez tudjuk kötni, tudod, és jó. Akkor egyből tudunk gondolkodni.
0: Buenos Morgan, minden hét

Pontosan 3:40 van, Buenos Morgan, mosolygós reggelt kívánok mindenkinek itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Hát most már annyira nem is reggel, hanem inkább délelőtt ez. És adós vagyok még a helyes megfejtéssel, meg persze azzal, hogy eláruljam, hogy ki volt az a szerencsés hallgató a rengeteg megfejtő közül, aki egy 4 napos Vízzene Virág Fesztivál bérletet, ráadásul páros bérletet nyer tőlünk így a mai nap során. Na de, még mindezek előtt akkor áruljuk el, hogy mi volt a helyes megfejtés, mert hogy rengetegen játszottatok velünk, viszont nem mindenki tudta a helyes megfejtést. Többféle variáció érkezett itt SMS-ben, Viber üzenet formájában, úgyhogy arra gondoltam, hogy talán akkor a legjobb, hogyha megmutatom visszafordítva, úgyhogy jöjjön az eddig csak fordítva hallott dalrészlet, most az eredeti állapotában.

0: Bizony, bizony, Dash és a kukás autó. Ez volt a helyes megfejtés. Rengetegen tudtátok, viszont mindenféle tippek jöttek, érkezett itt Daniel Fi, Azaria, Bialex, meg még Biopár. Azért a többség felismerte Dashnek a hangját. Igen, ilyenkor vagy az alapvető ritmus, ütem, dallamvilág, azt mondjuk visszafele fordítva talán egy picit bajosabb, és hát az énekhang az viszont jellegzetes marad még akkor is, hogyha egyébként a szöveget, meg tényleg akár a dallamot azt nehéz mondjuk felismerni. Úgyhogy rengetegen írtatok, és akkor megtörtént a sorsolás, a mai szerencsés nyertesünk pedig nem más, mint... És akkor most mindenki tűkönül, aki küldött nekünk üzenetet. Szóval a mai nyertesünk nem más, mint Dávid. Gratulálunk, felvesszük veled a kapcsolatot adáson kívül, és hát arra buzdítanék mindenkit, hogy játszon velünk holnap is, meg holnap után is, mert hogy a zenegép játékunk folytatódik, ugyanúgy 4 napos bérlet a Vízzene Virág Fesztiválra, páros bérlet ráadásul, ez lesz a nyereményünk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, holnap már Ádi is itt lesz, csatlakozik hozzánk újra, a mai menetrend egyébként a szokásos, érkezik nem sokára a koktéllal Zimmerer Tomi, majd pedig délutáni csúcs Bálint Lackóval, ezt követi a Charter, este pedig természetesen a Light Session, ugye hétfő lévén DJ Bóli áll majd a lemezjátszók mögé. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, ragyogóan szép napot, holnap reggel talip, buenos morgen!
1: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament ülése. Fontos, hogy az ingatlant megfelelő állapotban hagyjuk, ha elmegyünk nyaralni. A kánikulában megnő a reakcióidő. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Nyáron akár többször is elutazunk nyaralni, ilyen esetben pedig fontos, hogy az ingatlant megfelelő állapotban hagyjuk. Ezen kívül arra is kell figyelni, hogy ne posztoljunk a közösségi oldalakra, csak amikor hazaértünk, hívta fel a figyelmet Rasné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Először is az indulás, mindig úgy induljunk el, hogy az ajtókat, ablakokat gondosan bezárjuk, kérjünk meg egy megbízható szomszédot, hogy a postaládánkat ürítse, ne lássák azt, hogy egy-két hétig üresen áll a ház, de ez is nagyon fontos, hogy elég, hogyha egy szomszéd tudja azt, hogy mi elutaztunk, nem kell az egész utcának, az egész városnak, vagy a posztok révén az egész világnak tudni, hogy mi éppen házon kívül vagyunk. Lehet természetesen posztolni, amikor már hazaérkeztünk. Fontos az is, hogy pótkulcsot ne rejtsünk el a ház környékén, hiszen vannak olyan bevált rejtek helyek, amiket a bűnözők nagyon jól ismernek, tehát, hogyha megkérünk valakit, hogy a távollétünk alatt figyeljen a lakásra, locsolja meg a virágokat, akkor neki adjunk egy pótkulcsot, és ne a lábtörlő alá vagy a virágcserébe rejtsük ezeket el.
1: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Ma még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Az intenzív cellák környezetében hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, sőt vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert vagy háziállatot lezárt parkolójárműben még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, tanácsolja az időkép. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente szalsza bacsata est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program június 24-én szerdán várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A program 19 órakor kezdődik tánctanítással, ahol a kezdők is elsajátíthatják az alaplépéseket, ezt követően pedig közös táncparti várja a résztvevőket. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott, rossz idő esetén a program elmarad.
0: Időjárás.
1: A hőség mellett elszórtan előfordulhat zápor, 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, a szél érénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat kifutó zápor.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Nem tudom, másnak is ilyen nehéz a hétfő. Én teljesen kész vagyok. Hello, Buenos Morgan, ki koktél, beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással kettőig együtt. Jön mindjárt Shakira, így lesz Moriones, Katy Perry, kezdésként pedig egy igazi nyári dal a Super High-tól, Anywhere With You címmel. Rádiózz velem, szép dél!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőd talpára. Jöjjön ismét egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig vele.

mindenkire, az Utópia 2-ből, az egy jó kis animációs film, szóval abból hoztam a Zoo című megagigáját a tavalyi évből. Ez a Forrás Rádió, bennem pedig a Cocktail, a Vízzen a Virág Fesztivál rádiójában a 4 órás magazinműsort hallgatott kevés dumával és jó sok zenével, no meg Bulvár Csokorral, ebben az órában itt lesz a Letek Pitbull. Nem lesz ma se hideg, de hogy mennyire nem lesz hideg, ezt nem sokára elmondom, füleljetek rá. A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, akkor már nem szerelem, Széchenyi Istvánnak köszi, magyar politikus, gondolkodó és reformer volt, akit egyébként gyakran a legnagyobb magyarként emlegetnek. Ez a mai napi koktélos bölcsességem tehát, tedd a memóriába, ha kell, akkor pedig mindenképpen vedd elő. Chloe Kása rögves, jön a Weezer, Beverly Hills-el, Gregory Porter pedig most kezd Revival, így a dal, csak slágerek közt.

Hurrikánsa és persze a szó szed, szó hát volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. A Vízzel a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatjátok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ez a 4 óra a koktélé, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. A Bulvár Csokorban Pitbull készülődik, most azonban mondok neked értéket, jó, 32 fok. Ez a maximum, amivel találkozol. Van itt egy törés 2 és 3 óra között, hát gondolom itt valamiféle hidegfront érkezik. Érdekes, mert zivatart, esőt, felhőt, semmit nem mutat, csak azt, hogy 2 és 3 óra között 5 fok különbség van. Nos, hát erre kíváncsi leszek, akkor éppen, ha minden igaz, autóban ülök, de majd figyelem a hőmérőt. Te pedig figyeld a Bulvár Csokrot, jön mindjárt Pitbull. Itt lesz a Quarter Heat Christopherrel, John Legend, a kereskedelmi szünet után Rigárd és a Years and Years közös a tiétek. Persze, hogy a Halicination, mutatom!

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal, a Párkány melletti Garamkövesden, ahol korlátlanul kóstolhatsz mind a 13 pincében, és még egy palack bort is választhatsz, mindössze 25 euróért. Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Can't Stop Us Now repült, csak slágerek közt hoztam. A Vízzene Vinák Fesztivál hivatalos rádiójában szólt ez a forrás, kevés dumával, jó sok zenével, ez pedig a koktél. Mr. Worldwide, alias Speed Bull, az imént a dalban, itt pedig a Bulvár Csokorban, július 21-e Puskás Aréna Giga Buli. Ez kérem teltházas, mint az állat. No de, itt még nem állunk meg, a téli szezont is beizzították, november 24-én is jön, akkor majd az MVN Dome-ban dob nagyot. Egyébként a napokban robbant a hír, hogy Budapesten elindult a hivatalos Dell tánc kihívás, együtt rázza a várost minden rajongó, a tét pedig nem kicsi, a legmenőbb videókkal ingyen jegyet és limitált bakeliteket lehet kaszálni. Úgyhogy elő a lábakkal, indulat a csípő mozgás, még mielőtt kérdeznéd, hol van ez a neten, keres rá! Hivatalos közös táncos kihívás és Budapest. Ha ezt beírjátok, szerintem működni fog. A Forrás Rádiós működik ezerrel, csak slágerek kategóriából hozom a dalokat. Medúza Good Boys-szal, Lotfi Begi Vétekkel, Marcus Martinus pedig most, a Wonder a tiéd, csak slágerek közt.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzenevirág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! 16 hatásértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén, csak nem 3 milliós bírságot kapott egy cigarettacsempész sofőr, Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. 16 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnap.

0: Tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 11 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 5 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Csaknem 3 millió forint bírságot kapott az a sofőr, akinek a kisbuszában 760 doboz csempész cigarettát találtak a pénzügyőrök, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel. Közleményük szerint a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskunvár megyei szakaszán ellenőriztek egy Bulgária és Hollandia között közlekedő kisbuszt, amiben 2 sofőr és 6 utas tartózkodott. A jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy vékony fémlemezek felhasználásával 3 műanyag nyilászáróban rejtett üregeket alakítottak ki, ahonnan 760 doboz különféle márkájú bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint 2 millió forint értékben. A NAV munkatársai jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indítottak eljárást. A köztisztviselők napja alkalmából környén a polgármesteri hivatal július 1-én szerdán zárva tart. Július 1-én Semmelweis napon szünetel környék 2 háziorvosi rendelőjében a betegellátás, ugyanezen a napon a gyermekorvosi és a védőnői rendelés is elmaradt környén, olvasható a község honlapján. És végül sport, a 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A 44 éves 23-szoros Grand Slam bajnok Serena Wimbledonban egyesben 7-szer nyert korábban, legutóbb 2016-ban párosban 6-szor diadalmaskodott nővére partnereként. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart. Magyar részről egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna főtáblás helye biztos, míg Gálfi Dalma és Piros Zsombor a selejtezőből indulva próbálhat szerencsét.
1: Időjárás.
0: A hőség mellett elszórtan előfordulhat zápor, 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, a szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat kifutó zápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Most az előző órához képest sem lett hidegebb, a fene, pedig hogy várom. Koktél 4 órában kemés dumával, jó sok zenével, szia, én Tamás, a Vízzen a Virágfesztivál hivatalos rádiójában. Daniel Figergő, 1, itt lesz velünk egy dalban, 2, jön a Bulvárcsókorban is. Addig 21 Pilots, SF Evident, No és Karol G. Rádióz velem!

A tavait hoztam, Pink Pony Club, így a dal csak slágerek közt repült, ez a Forrás Rádió. Benne pedig a Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével itt a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Jön a Bulvár Csokora, hogy ígértem, ebben az órában Daniel Fig Gergő került terítékre, és ígérem, hogy a legújabb dalát hozom is, amit a Honey Beast-tel együtt követett el. Jó lesz? Én megvárnám a helyedben. Jönnek a névnaposok is, no meg itt a mai napi koktélos bölcsesség, Nesze, Széchenyi Istvánnak köszi. A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, akkor pedig már nem szerelem. A valódi szerelem nem a logikáról vagy az okoskodásról szól, hanem a tiszta érzelmekről, amelyeket nem kell megmagyarázni. Úgyhogy nem magyarázkodjatok, jó, csak szeressetek. Szeretetitek akár a Gnes és Olivia O'Brien közöst is, Tate McRae is énekel, a Well Hello pedig Dídenivel közösködik. Menjünk diszkóklubba, jó, csak slágerek között.

Gnes és Olivia O'Brien, I Hate You, I Love You, így a dal. 10 évvel ezelőttről szállítottam neked. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és persze Tamással. Mindjárt Bulvár Csókor, benne Dániel Figergő, de előtte még énekelni is fog. Most pedig a Paulinák, latin eredetű név a tiétek, a Paula továbbképzése. Boldogat, egyébként Paulinának megjelent egy vadonatúj dala, hát jelzem, azt is játssza a Forrás Rádió. No és játssza a Honey Beast és Dániel Fi újdonságot, mindjárt itt lesz, jön a Pussycat Dolls, Steve Krüger, Sky Hollander, Rita Ora pedig most a Fatboy Slimmel, Praising You, így a dal, csak slágerek közdobom. Hey, it's Rita Ora. Hello.

A Honeybeast és Dániel Gergő közös Bárcsak lennék volt a tiétek. Csak slágerek itt a forrásom, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott. Köszi, hogy itt vagy. Bulvárcsokrot ígértem nesztek, Dániel Fi benne. Az imént éppen a Honeybeast-tel közös kollabot hoztam. Tessék kapaszkodni, a megjelenés után azonnal az első helyre lőtte ki magát a Spotify New

felé, vagy már a bulira készül. A Forrás Rádió adja a fesztivál tempót. Víz, zene, virág. Nyár, ahogy kell.

Virus és a River, lezárta a második órát a Cocktailban. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán nyitom a harmadikat, jön Pool, Max Martin Miller és Take Off and Fly. Ilyen lesz a Headlight.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra! A miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament ülése, megerősített ügyelet működik a közlekedési társaságoknál. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter vasárnap azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára, ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen igyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi 1,5-2 liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, ha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. Fordítsunk kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre is, kérte. Ha az utcán vagy a tömegközlekedésen rosszul létre utaló jeleket tapasztalunk valakinél, ne menjünk el mellette közömbösen. Egy palack víz, néhány segítő szó vagy szükség esetén a mentők értesítése akár életet is menthet, figyelmeztetett Hegedűs Zsolt. A hőség miatt a közlekedés

0: A közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Arra kérte a közlekedési társaságokat, hogy a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítsanak az utazók biztonságára. A MÁV csoport és a Gyesev a hőségriadó ideje alatt szombattól több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasok számára. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre. A miniszter kitért arra, a Magyar Közút ZRT-t és az autópálya koncesziós társaságokat is arra kérte, hogy kiemelten készüljenek fel a rendkívüli hőségre. Ha a gyorsforgalmi úthálózaton jelentősebb torlódás alakul ki, készen kell állniuk arra, hogy szükség esetén ivóvizet osszanak az autósoknak. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Június 25-e és 28-a között rendezik meg az Öregtó partján a Tatai Vízzenevirág Fesztivált. A rendezvényre a nappali programok és a családi zónák díjmentesen látogathatók délután 17 óráig. Többek között a Kalapja Kab és az Alma Együttes is ad koncertet. A részletekről a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak.
1: Időjárás.
0: Ma a napsütés mellett ismét egyes helyeken előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél többfelé élénk nyugaton és északkeleten helyenként erős lehet, 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután is csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg, 33 fok lesz a csúcs.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Mindig ám ebben az órában is. Sziasztok, ebéden túl, igen, akkor büfi neki. Ha pedig ebédelsz, akkor jó étvágyat kívánok. Bulvár Csokor érkezik Fergie a terítéken. Koktél 4 órában a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiójában. Pnau, Daniel Fi, Parov Stellar, Nicky Williams-el és persze Pulmax Martin Millerrel és Tico Fent Fly-jal kezd a Headlight.

Elvis Duma, jó sok zene, kettőig tölthetjük együtt az időt. Jön a Bulvár Csokor, Fergie a terítéken, ebben az órában róla tuti hozok információkat, és persze hát énekel is jó nagyot a Nagy Gatsbyből. Előtte ránézünk a futball VB-re, na meg persze hozom mindeközben a legjobb dalokat is, és a napi bölcsességet Széchenyi Istvánnak. Köszi, a szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, akkor pedig már nem szerelem. Charlie Puth rövidesen jön, Sean Paul és David Guetta, Becky Hillel és Ella Hendersonnal pedig most robbant Crazy What Love Can Do, így a dal, csak

Put és a Changes volt a tiétek, csak slágerek közrepült, Koktél 4 órában a Vízzel a Virágfesztivál hivatalos rádiójában. No, mi az, ami most a legjobban borzolja a kedélyeket? No, persze a politikán kívül. A foci! Zajlik a futball VB, na mondom a mai eredményeket. Jó volt egy Uruguay zöldfoki szigetek meccs 2-2-vel végződött, Új-Zéland Egyiptom 1-3, és még előttünk van Argentina-Ausztria, ez 7 órakor kezdődik, majd pedig 11-kor Franciaország Irak ellen lép pályára. Tippeljek? Hagyjuk a francba, eddig se igazán jöttek be a tippek. Jó az egyértelmű meccseknél persze, de úgy általában nem. Viszont bejön a bulvárcsókor, Fergie-vel rögvest, itt lesz ő is, jön a Crash Adams, Beyoncé Jay-Z-vel, és persze Sia Kylie Minogue-kal. Igazi girl power érkezik a kereskedelmi szünet után.

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179. Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a Három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal, a Párkány melletti Garamkövesden, ahol korlátlanul kóstolhatsz mind a 13 pincében, és még egy palackbort is választhatsz, mindössze 25 euróért. Bővebb információk a www.garamenti.net honlapon.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkád hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával, este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fergie Q-Tip és Gun Rock. A Lil Party Never Kill Nobody volt a tiétek. A nagy Gatsby-ből hoztam 2013-ból. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. No meg Fergie-vel a Bulvár Csókorban, a popvilág egyik legnagyobb hiányzója ő, kérem. A bombázó Fergie fogta magát, és a semmiből újra összeállt a The Black Eyed Peas-szel. Igen, jól hallottátok. A csapat hosszú évek különválása után teljes titokban vonult be a 2026-os American Music Awards gálára, és amikor felkonferálták őket, a közönség konkrétan boom, felrobbant. No persze nem csak integetni jöttek, a Rock the Body című slágerükkel elvitték a legjobb nosztalgia dalnak járó szobrot, Fergie elképesztő formában, egy csillogó ruhában ragyogott a köszönő beszédében, pedig külön üzent a 12 éves kisfiának, Axelnek. A zenei szaklapok pedig már azt találgatják, hogy ez a gála csak egy egyszeri alkalom volt, vagy végre jön a várva várt visszatérő világturné. Ho-ho, erre én is kíváncsi vagyok. Bulvár Csókor, benne Fergie, a The Black Eyed Peas-ből. Natasha Bedingfield érdekel mindjárt, jön Fastboy Ruffal, Jao pedig Priberskivel közösködik. Csak slágerek közt itt a Hazataláltam.

Nincs piros láb, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolják a szakszervezetek, a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik. Befejeződött a midibusz járatok meghosszabbított tesztidőszaka Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti országos állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására 4 szakszervezeti szövetség. Írásukban a szakszervezetek rámutatnak, a foglalkoztatáspolitika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos intézményesített fóruma, amely érdemi

0: rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent, idézték fel. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, reklámújságok, szórólapok, valamint a rádióban, televízióban és az interneten megjelenő reklámok. Befejeződött az F és K jelű MIDI buszjáratok meghosszabbított tesztidőszaka Esztergomban, ezért a mai naptól nem közlekednek a Szamárhegyet és Búbánat völgyet, valamint Szentgyörgy mezőt a városközponttal összekötő járatok. A tesztidőszak leteltével megkezdődik az utazási adatok értékelése, és ezek ismeretében az önkormányzat vizsgálja a folytatás lehetőségét, közölte Esztergom a honlapján. Június 23-án 15 órakor folytatódik Oroszlányban a Nyugdíjas Értelmiségi Klub. Hát hol itt az igazság címmel egy lelkész gondolatait hallhatják Lackfi János írásairól. Az előadó Papicsné Jakab Johanna lesz, a helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes.
1: Időjárás.
0: A folytatásban is zömében napos idő lesz, csak időnként jelenhetnek meg felhők az égen, de vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 28 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin Szőnyeg Tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Csapjunk bele a negyedikbe, sziasztok, a Forrás Rádiót, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatjátok, benne a koktél 4 órában kevés duma, sok zene, mindez Tamással és Damiano Daviddel, mert hogy a Bulvár Csokorba őt pakoltam bele, Jan Alok, Faithless Cell, John Summit, Olivno és Cyril és Mary Jo, kezd a Stayin' to You!

0: és Fate lesz közös Klábizár itt a Forráson. Bocsánat, Sam Harper is közreműködött a dalban. Ki ne hagyjam. Na és a Bulvár Csokrot se hagyjam ki, ugye? Ígérem, hogy nem fogom. Jön majd, benne pedig Damiano David. A Vízzel a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatod. Ez a Forrás, benne pedig a Koktél. Kevés dumával, jó sok zenével. 2 óráig tölthetjük együtt az időt. Széchenyi Istvánnak pedig köszi a mai napi koktélos bölcsességet. A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, akkor pedig az már nem szerelem. Remélem, hogy senkit nem ábrándítottam ki. Afrojack mindjárt, itt lesz Ravel-lel, jön Bauza a Magnetikkel, fú de jó az a dal. A halott pénz pedig most az időről prédikál, csak slágerek közdobom.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Vida volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Koktél 4 órában, ez a Forrás, a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiója. Köszönöm, hogy itt vagy. 1633-ban történt, pont a mai napon, június 22-én, amikor is Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. Na mindez Rómában történt, hű katolikusként az inkvizíciós bíróság előtt vonta vissza nézeteit a kopernikuszi tanokról. No és ha már kalendárium, itt van még Cserháti Zsuzsa is, szegény. A mai nap szülötte, különös szilveszter, hamu és gyémánt. Én egyszer Esztergommal a Várszínházban voltam egy fantasztikus koncertjén. A szúnyogok megettek, mert ugye nyáron este mik támadjanak, de a koncert az fantasztikus volt. És fantasztikus lesz mindjárt Damiano David dala is, na meg a Bulvár Csokor, ő szerepel benne. Jön a 5 Seconds of Summer, Lola Young, Nicky Orr pedig Daisy-vel közösködik. A kereskedelmi szünet után érkezik a Sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hogyan tudnék én?
3: Június 25-én egy igazán különleges este indul a Vízzene Virágfesztivál Tatán. Demién Ferenc koncertjén
4: a Hogyan tudnék élni nélküled című film két sztárja is színpadra lép.
3: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már?
2: Azt hiszem.
3: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
4: Vízzenevirágfesztivál.hu.
3: 4 nap. Végtelen élmény.
5: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

David, és persze, hogy a Next Summer volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Ez a Koktél 4 órában kevés duma, jó sok Zeleno és Bulvár Csókor. Az úr érkezik, mármint, hogy Damiano David szóló karrierje olyan szinten pörög, hogy nemrégiben letarolta a magyar szakmát is a fonogram jelölésével, de a lányok szívét most sajnos összekel, hogy törjem. Hölgyek, a magánélete is kész tündérmese. Miután év elején hivatalosan is meggyűrűzte gyönyörű szerelmét Dove Cameront, a napokban az olasz lesifotósok is lebuktatták őket. Méghozzá Szicíliában, a Gelle pár Szicíliában, Taormina romantikus utcáin sétálgatott kéz a kézben, fanyisztak és szemmel láthatóan imádják a jegyes életet. Úgyhogy, hölgyek, ti már sajnos esélytelenek vagytok. Hát ugye addig, amíg nincs dobva a hölgy, majd akkor talán. Bulvár Csókor, Damiano Daviddel és a Next Summer című újdonságával az imént hallottátok. Nem sokára a búcsú ideje, addig Alessandra, Vastag Csaba, Anna és Hatchel Ree a Tonight Tonight repül. Hozom csak slágerek közt! It's been a really, really messed up week.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas Fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perc múlva 2 óra. Hat vármegyében lesz szúnyogirtás ezen a héten. Társadalmi egyeztetés indult bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Forgalomkorlátozások és parkoló lezárás lesz Tatán. A mikrofon mögött Hit Taler Andrea, jönnek a részleták. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jásznagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Azt írták, hogy a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Megjegyezték, hogy a legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. A cirkuszi menedzsériák engedélyezési szabályaival kapcsolatos dokumentumok a kormány honlapján olvashatók. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett vasárnap közzétett kormányrendelet módosítását június 29-éig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menedzsériákban tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése. Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráffféléket, vízilóféléket, fókákat, medvefféléket, kengurufféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi ló és a szamár. Forgalomkorlátozások és parkoló lezárás lesz Tatán a Vízzenevirág Fesztivál miatt. A fesztivál előkészületi munkálatai miatt a rendelő intézet előtti parkolót június 23-ától lezárják. Kérik, hogy a parkolót legkésőbb ma éjfélig adják el. A betegek ez idő alatt a művelődési ház parkolóját használhatják. Útlezárások várhatók június 24-től június 30-áig a Hajdú utca, a Keszthelyi utca, a Magyari Zoltán művelődési központ, a Szimpati

0: a gyógyszertár környéke és a Várkanyarnál. Június 25-től június 29-ig a Hősök tere, a Kastély tér, a Fazekas utca és a Kastély térnél. Kérik, hogy indulás előtt tervezzék meg útvonalukat és számoljanak a megnövekedett forgalommal, a lakosság türelmét és megértését kérik. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente Szalszabadsáta est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program június 24-én szerdán várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A program 19 órakor kezdődik tánc tanítással, ahol a kezdők is elsajátíthatják az alaplépéseket, ezt követően pedig közös táncparti várja a résztvevőket. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott. Rossz idő esetén a program elmarad.
1: Időjárás.
0: A folytatásban is zömében napos idő lesz, csak időnként jelenhetnek meg felhők az égen, de vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 28 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb stágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. És természetesen ebben az órában is hozok sok-sok kiváló slágert. Meg természetesen, hogyha már itt tartunk, akkor a délutáni csúcsban a közlekedési információk is érkeznek. Szóval a Vízzere Virágfesztivál hivatalos rádiójában indul már is a délutáni csúcs. Tartsatok velem most is.

a Forrás Rádió, csak slágerekkel, közlekedési információkat pedig folyamatosan nézünk itt a Vizene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Egyébként a mai napon Bicske és Szárliget között van igencsak erős forgalom, ráadásul nem is Budapest, hanem Győr felé. Úgyhogy a 31-es és az 50-es kilométerek között erős forgalom, lassulás, szakaszos torlódás, ebből fakadan pedig többen a főút felé kerülnek, de baj nincs, csak kicsit türelem kell. Ha az van, baj nem lesz, csak óvatosan. Vigyázzatok egymásra és magatokra is, és a közlekedési infokat ezúttal is küldhetitek a 0620 98 98 5-re. Köszönjük szépen!

0: Kato és John, Turn the Lights Off című dalait a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Picit visszatekerjük a Buenos Morgenhez az idő kerekét, mert hogy beszéltünk régebben egy érdekességről, ugye nem mai adásban, de szó volt a Pisi kártyáról. Miről? Hát igen.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ugye lehetett olvasni a héten, hogy a Mastergoodnál kireppent egy olyan hír a cégből, hogy 10 darab pisi kártya jut 200 dolgozóra, és csak akkor mehetnek el a gépsorok mellől, hogyha pisi kártyát húznak.
3: Aztán ezt egyébként tagadták utána, ugye? Tehát kijött egy
2: cápa.
3: Igen,
2: 11 van.
3: Meg egy foci csapat.
2: Igen, és abban 3 kaki.
3: De hülye vagy. Na, szóval, hogy utána kijött ennek ugye a cáfolata is, úgyhogy hát nem nagyon tudjuk, hogy most itt konkrétan mi a helyzet, de nem is ezt a konkrét szitut fogjuk körbejárni, hanem egy picit ebből fogunk kiindulni, és akkor az a kérdés kerül itt majd terítékre, hogy vajon tényleg azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozunk, hogy éljünk, ugye itt ez már
2: tegnap dobtad be, és igen, gondoltam.
3: Így van, úgyhogy a tegnapi szálat szűjjük majd így tovább.
2: Na jó, tehát ígérem, ez a téma behúgyozás lesz. Erről beszélgetünk most. 10 pisi egyről szólt a fáma eredetileg, amiből ugye, hát mint kiderült, jött ez a cáfolat, de nem pontosították, tehát igazából nem lehet tudni, de nem 10, tehát szerintünk
4: tehát
2: van.
4: De most egy, tehát akkor az azt jelenti, hogy egy műszak alatt 10-szer mehetek el pisilni?
2: Nem, hanem egyszerre 10 ember mehet ki pisilni.
4: Ja, egyszerre 10 ember mehet.
2: Amiben egyébként lehet, ha ez tényleg így van, lehet benne ráció, tehát én el tudom képzelni, hogy van olyan munkahely, ahol mit tudom én, a 200 emberből egy pillanatban nem hiányozhat 10-nél több.
3: De várjál, és egy pisikártya többször is felhasználható? Én társasjátékon edződtem, tehát én a szabályok részleteire is mindig kíváncsi vagyok.
2: Igen, de egy kaki az két pisikártya.
4: De tényleg ilyen nagy WC kártya nincs. Tehát ugye már pisikártya van.
2: Hát de szerintem ez teljesen jó.
4: Vagy van időkorlát? Érted?
3: Mert... Várjál, ha már az időt behozod, az is kiderül itt az általános élelmiszeripari termelési igazgató nyilatkozatából, hogy náluk a pisilés nem olyan egyszerű.
2: Na várjál.
3: Mert hogy
2: igen?
3: A védőruházat ja, miatt levetkőzéssel és felöltözéssel jár, úgyhogy nagyjából 10 perc, amit igénybe vesz.
2: De ez se igazságos, mert amúgy a nőknek kevesebb idő is elég. Tehát a nőknek kevesebb időt kell adni. Mert szerintem... ott nagyobb sugárban jön.
4: Miért jönne már nagyobb sugárban? Miért prostata problémáid vannak? Akkor biztos, hogy izé...
2: Amúgy de igen, hogy... de nem így akartam megbeszélni, de amúgy a...
4: Hát azoknak jön lassabban, érted?
2: Hát nem, mert...
4: A nőknek kellene több idő, tehát mire én levetkőzök, neked meg igazából lehet, hogy csak a védőruhát előre le kell húzni, ez kész.
3: Tudod, mit most kaptél karácsonyra?
4: Nem nagyobb az a nyílás, mint a tiétek. Innen.
3: Hatodikos biológia könyvet.
2: Figyelj, megkérdezem a barátom.
3: Az ember anatómiája címmel.
2: Figyelj,
3: de vigyázz, mert fény fog derülni a szaporodás titkaira is, nem akarlak elkeseríteni.
2: Általánosságban igen, a nők gyorsabban tudnak pisilni. A női húgycső átlagosan 3-4 cm hosszú, a férfi húgycső átlagosan 18-20 cm hosszú. Tehát a nők hamarabb végeznek. Biológia. Mi most nem? Csináljunk egy versenyt.
4: Jó, akkor ígyunk most,
2: ígyunk meg ugyanannyi valamit.
4: Megcsináljuk, hogy ki fog gyorsabban pisilni.
3: Élőadásban egy gyors pisilési verseny?
4: Ne, és hát addig te itt elszorrakodhatod a lépet?
3: Én el. Az biztos. Addig pedig mi kultúrát az elég
4: hallgatunk.
2: Na de most érted, most beszélünk
4: kell
2: itt.
4: Kell most pisilni, Adi?
2: Most beszélünk itt 200 dolgozóról. Most az, hogyha 200 nő, akkor az összesen mondjuk 800 cm húgycső. De hogyha... De hogyha 200
4: de
2: férfi dolgozik, az már kilométeres.
4: Számolni, mert abból le fogunk jól kérni.
2: Na jó, oké, elvittem a témát.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Idén először Rocksziget a Vízzene Virág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
3: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
7: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal, a Párkány melletti Garamkövesden, ahol korlátlanul kóstolhatsz mind a 13 pincében, és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért. Bővebb információk a www.garammenti.net honlapon.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Forrás Rádióban a Let Me Go-t hallottátok, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában a délutáni csúcsot hallgatjátok jelen pillanatban is, és a közlekedésben egyébként egész jól állunk, bár a hőség azért némileg hát okoz nekünk némi fejfájást. Hűsüljetek, amennyit tudtok, és a hosszabb utakra mindenképpen vigyetek magatokra valami innivalót, mert ha beregettek a dugóba az M1-esen ital nélkül, az bizony kellemetlenséget okozhat, úgyhogy tényleg készüljetek itókával, inkább meleg víz legyen az a víz, mint sem, hogy ne legyen víz, úgyhogy készüljetek fel rendesen, főképp, hogyha az M1-esen keresztül hosszabb szakaszon indultok útnak. Cabradal és a So Good-dal folytatjuk most, aztán pedig a Jack Jones féle Where Did You Go is érkezik mindjárt.

Sunny, Bonnie M és Rieb. Hát igen, napos az idő, elég rendesen, nem kicsit, hanem nagyon is, ráadásul, hogyha már ebben a kánikulában mondjuk, akkor azért hűsítős tágerekkel mindenképpen érdemes szolgálni. Na meg egy kis lazítással. Az Aria és a Mariana Árok érkezik, aztán pedig hamarosan Andi is a hírekkel. Nincs mások odáig, maradjatok velünk.

napod? Csapj bele a nyárba! Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója.

0: Salome de Bahia, Taj Mahal itt a Forrás Rádióban még mindig veled, még mindig a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójaként jelentkezünk ezen a héten is, és ráadásul ugye bár a fesztiválon már a héten tutira találkozunk is. Hétfő van, úgyhogy addig azért még van idő, de azt is garantálom nektek, hogy addig sem fogunk unatkozni. Jön Andi a hírekkel, aztán pedig Calvin Harris és Clementine Douglas a Blessing-el. Mutatom!
1: Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol.

0: 4 nap, végtelen élmény. Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, új kalkulátorral segíti a jegybank a nyugdíjpénztári tervezést, leége Szlovénia legmagasabban fekvő gazdasága, idén is lesz bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hitt Taller Andreától hallják. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank mai MTI-nek küldött tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az állampolgárokat a nyugdíj célú előtakarékoskodásra való felkészülés, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Leégett Szlovénia legmagasabban fekvő gazdasága a Kamnik-Szavinja Alpokban, a Raduha-hegy alatt, közölte ma a celjei rendőrség. A tűz vasárnap éjjel ütött ki, a lángok a lakóházra és a gazdasági épületekre is átterjedtek. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint 2 ember megsérült, a segélyhívó központot nem sokkal hajnali 2 óra után riasztották. A tűz okát még vizsgálják, sajtóértesülések szerint villámcsapás is okozhatta. Június 24-én és 25-én 23 óra 30-tól másnap reggel 4 óra 10-ig előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán környén. Az állomáson mindkét napon ez idő alatt tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Idén is megrendezik a bánhidai limonádé és kertmozi programot Tatabánya Bánhidán. A Puskin Művelődési Házban június 26-án 18 órától zenél a Gin Tonic, Ambrus Balázs és Dobos Viktor, majd 20 óra 30-tól a Taffiti és Pamacs című német animációs filmet lehet megtekinteni. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A továbbiakban is napos idő várható, amit időnként ugyan eltakarhatnak felhők, de csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani. 28 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet vármegyénkben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt mindannyiótoknak. A Forrás Rádiót, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott. A mikrofonnál Bálint Lászlóval, aki egyébként ebben az órában is hozza neked a közlekedési információkat, és természetesen a kiváló slágereket is. Úgyhogy hűsöljünk együtt Baby Rexával, LSD-vel, na meg éppen Calvin Harris.

Holy moly, talk to you later! Itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Hú, hát van idő odakint, azért kicsikét a klímás stúdióból is jól esik ám kimászni, higgyétek el, az sem teljesen jó. Azért én nagyon szeretem a nyarat, vízparton mondjuk elviselhetőbb. Hát tegnap amúgy volt benne részem, hál' Istennek, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy majd nektek is lesz majd hamarost, s nem sokára. Holy moly, tehát az imént hallottunk róla, viszont Lizával most mindenképpen folytatjuk, mert hogy jön a Lovers on Mars.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Ti a Forrás Rádiót hallgatjátok a közlekedési információkkal, és hála jó Istennek azért a nagy meleg nem okoz semmit a melegen kívül. Amit viszont nagyon-nagyon szeretnék kérni tőletek saját érdeketekben, hogy mindenképpen készüljetek egy jó nagy, hát leginkább vízzel, de bármilyen üdítővel, lehetőség szerint azért ne cukrossal, mert az még inkább gerjeszti a szomjúságot, de mondjuk egy kis víz az mindig tuti. Készüljetek hosszabb utak esetén, és szeretnél bedugul az autópálya, és ott fogtok állni, mint a szög, akkor ebben a melegben az borzasztóan nehezen viselhető el, úgyhogy mindenképpen készüljetek ezekkel a frissítőkkel a hosszabb utakra. A közlekedési információkat pedig ti magatok is segíthetitek a 0620 978 978-ön. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes jó utat!

vége közeleg, és hát 100 pohár az újdonság sem elég arra, hogy mondjuk kellemesen kitartsunk, és hát képzeljétek el, azért én azon gondolkodtam egyik nap, hogy egy rendezvényen ott léve, én nem tudom hány pohár szódát megittam, de tényleg. Tehát szerintem nem viccelek, de vagy 4-5 liter szódát egy egész napos rendezvényen így betoltam, ott egy műsorvezető voltam éppen, mint ahogy szoktam lenni itt is általában, és képzeljétek el, egy rengeteg vizet betoltam, tehát hogy elképesztő nagy folyadék igénye tud lenni az embernek a 30 fok feletti hőségekben, úgyhogy mindenképpen fokozottan felhívom a figyelmeteket arra, hogy gondoskodjatok a folyadékpótlásról, hidratálásról, hosszabb utakra vizet, mindenképpen vigyetek magatokkal, tényleg szó szerint akár életet is menthet. Tate McRae-vel és a Sportscarral folytatjuk most, Meghan Trainorral és a Made You Look-kal szintén, és hamarosan Andi is érkezik a hírekkel, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradnotok, tegyetek így bátran!

Ariana Grande és a Thank You Next itt a Forrás Rádióban, mindig veled, csak slágerekkel, és természetesen Andival, na meg a hírekkel és infokkal. A Offenbach Justin Jesso, valamint az Over You című dala is érkezik, sőt, mi több, ezzel kezdjük a következőt.

0: Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy a Life Saker Roads projekt keretében ezzel összesen 86 fióka jelölése valósult meg 2024 óta. A korszerű mindössze 11 grammos eszközök a korábbiakhoz képest lényegesen kisebb terhelést jelentenek a madarak számára, miközben értékes információkat szolgáltatnak mozgásukról, területhasználatukról és túlélésükről. Írták hangsúlyozva, hogy az így gyűjtött adatok nemzetközi szinten is jelentős értéket képviselnek, hozzájárulva a faj természetvédelmi célú kutatásához és védelméhez. És végül sport. Az Európai Kézilabda Szövetség ma délelőtt nyilvánosságra hozta a 2025-26-os bajnokok ligája idény mezőnyét a nőknél és a férfiaknál is, írja a nemzetisport.hu. Mint ismert, a férfi bajnokok ligájában 16 helyett immár 24 csapat alkotja a csoportkör mezőnyét, köztük a magyar bajnok Veszprém és a szövetségtől szabadkártyát kapó Szeged. Nem kapta meg viszont az indulási jogot a Tatabánya, amely ugyancsak szabadkártyát kérvényezett a sorozatba, így az Európa ligában vehet majd részt. Ugyancsak nem fogadták el az izlandi Valur és a norvég Elverum felminősítési kérelmét. A nőknél továbbra is 16 csapat alkotja a csoportkört, miközben a lebonyolítás is változatlan marad. A mezőnyben természetesen már alanyi jogon ott van a Győr, amely mellett a Ferencváros is szerepelhet a sorozatban, miután a szövetség jóvá hagyta a szabadkártyára vonatkozó kérelmét. Egyedül a norvég Molde kérelmét nem fogadták el a döntéshozók. A csoportkör sorsolását mindkét nem esetében június 26-án 11 órától rendezik Bécsben. A sorozat a nőknél szeptember 5-én és 6-án, a férfiaknál pedig szeptember 9-én és 10-én veszi kezdetét a csoportkör első fordulójával.
1: Időjárás.
0: A továbbiakban is napos idő várható, amit időnként ugyan eltakarhatnak felhők, de csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani. 28 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: A Vízzene Vidák Fesztivál hivatalos rádióját, a Forrás Rádiót és benne a délutáni csúcsot hallgatott. Sziasztok! Ez még mindig tehát a délutáni csúcs, és fél időnél járunk, ami azt jelenti, hogy ebben az órában is hozok nektek még érdekességet, információkat és természetesen csak a legjobb slágereket. És hogy ígértem, Offenbachal indítunk, Justin Jessoval, ez az Over You.

0: és az Andreas itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Egy picit visszamegyünk a múltba, ezt a múltba révedést pedig a Bonus Morgannel követjük most el.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Azt mondd meg nekem, ki az a hülye? Bocsánat, nem leszek ilyen paraszt.
3: De nyugodtan legyél.
2: Ki az a félkegyelmű, aki az Opelnél, megint kölcsönautóval vagyok a kék nyillal, és ki az a hülye, aki az Opelnél a pohártartót, baloldalt ferdére tervezi meg? De komolyan, belerakod a kávés poharadat, és alapból ugye necces, hogy kilötyög, amikor mész ki a benzinkútról, de alapból ferdé rakod bele, tehát esélyed nincs.
3: De várjál, hogy egy baloldalt, milyen baloldalt?
2: A sofőr bal, tehát az ajtóban lévő.
3: Aha.
2: Az úgy van megcsinálva, hogy az így dől előre.
3: Nem lehet, hogy ferdén van fölrakva az ajtók?
2: Ja, de persze, évek óta, hogy vagy lejt a kocsi, nem?
3: Vagy lejt a kocsi, az a másik.
2: Előre véletlenül rollerkerekeket szereltünk, mert így olcsóbb volt.
3: Mint a flúgos futamban. Egyen kisebb, hátul 16-os van, elő 14-es, akkor kettővel kisebb.
2: Értem én, hogy design elemek, meg nem tudom én mi, tök jó, csak mennyire életszerűtlen, hogy ott fogod és rácsavarod a kupakot mindig, amikor itt áll, meg nem tudom. Nincs olyan, hogy oda ne folyjon be valami.
3: Na jó, de...
2: Bocs, anya.
3: Lesz egy kocsi takarítás, úgy érzem. Nem egyébként tényleg durva, tehát hogy ez tényleg ferde, mennyire ferde, hány fokban dől?
2: Hát úgy ferde igazából, hogy az oldal falaiban van a dőlés, tehát hogyha az alja az egyenes, de nem tud bele egyenesen belerakni a poharat, mert a falai dőlnek. Érted? Tehát az alja egyenes, de dől az oldalfala, mint egy ilyen trapéz, aha, vagy mint egy rombusz.
3: Tehát igazából befele dől?
2: Elfele, irányba, menetirányba dől.
3: Tehát menetire, tehát nem befele felé dől, hanem menetire.
2: Menetirányba.
3: Na, annak
2: dől.
3: Tényleg nem látom értelmét, mert érted, még hogyha befele dőlne, akkor azt mondom, hogyha baromi hajlék, hogy lehajolsz, és akkor iszol a menet közben, nem csináld.
2: Viszont ami kifolyik belőle, az tök ügyesen visszavezeti az ajtónak az áramvonala. Tehát, hogy...
3: Vagy esetleg a nyolcsülésről valaki áthajol és megszívja.
2: De tényleg onnan nem hajol át senki. Na, szóval...
3: Vagy ez, ha igen, akkor nem ezért.
2: Ez gyönyörű. Na, most ezt élem.
3: Azért ez gyönyörű.
2: Vannak azért problémák, amikkel meg kell küzdenünk, jó? Hát, na, szorít egy gyémánt cipő. Van mondandód? Mert akkor kezdem.
3: Nekem mindig van mondandóm, de kezdjen.
2: Oké. Okay. Jó reggelt. Ádi, megnyugtatlak. Ez nem csak az Opelban van így, az én Fordomban is így van, és nem csak a vezető oldalon, hanem a másikon is a tartónál. Üdv, Vanessa. Arról beszélünk ugye, hogy miért rakják a kocsi ajtóban a pohártartott ferdére. Tehát ugye ez úgy látszik, hogy akkor ez több gyárnak a tévesztése.
3: Vagy ez valami tudatos elgondolás, csak mi nem értjük. Tehát lehet, hogy van mögötte valami.
2: De
3: tudatos
2: mi?
3: Elmélet.
2: Az kifelé dől, hogy menetirányba folyjon ki, vagy mi?
3: Mondom, nem tudom, tehát hogy jó, én nem tartok ezen a szintjén az autótervezésnek.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Oszcián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei Logisztikai Központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Július 4-én és 5-én Klasszaparton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Liszt díjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Tanga, olyan nagyon jól hangzik ez a dalcím, nem? Na, ez a Forrás Rádió még mindig, ti pedig továbbra is a délutáni csúcsot hallgatjátok a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában, a Forrásban, ahol természetesen a közlekedéssel is folyamatosan foglalkozunk és nézzük az aktuális eseményeket. Még mindig nagy a torlódás, nagyjából Szárliget és Bicske között mondhatjuk, illetve hát visszafele ugye szintén az autópálya Győr felé vezető oldalán, a 16-os 20-as kilométernél van még kisebb torlódás. Hát titeket ugye ez a környékben annyira nem érint, maximum, hogyha neten hallgattok bennünket, és éppen Tatabányára igyekeznétek. Tehát szerintem már rengetegen megtanultátok, hogy a főút az egy nagyon jó kerülő választás. Egyébként térképen elnézve így is tesztek, szép forgalmas, de azért óvatosan vigyázzatok egymásra és magatokra is. A közlekedési információkat pedig hozzuk nektek a folytatásban is, meg ti is küldhetitek a 0620 978 978-re. A Stick Figure érkezik most a folytatásban, az Angels, az

Zenevirág Fesztivál hivatalos rádióját, a Forrást hallgatod, és képzeljétek el, hogy a következő órában jól beszélgetek egyet Korda Györggyel és Balázs Klárival. Ők érkeznek ugyanis, természetesen a Vízzenevirág Fesztivál, mondhat egyik nagy nyitányaként, pénteken 19 órakor lépnek majd fel a nagy színpadon, és természetesen ennek kapcsán jól megkérdeztem őket, hogy hát hogyan fogadják az első Vízzene Virág Béli fel lépésüket, hiszen ők még nem léptek fel ezen a fesztiválon, úgyhogy debütánsoknak számítanak, bármilyen furcsán is hangzik. Tehát erről kérdezem majd őket a következő órában. Addig is viszont még rengeteg időnk van például meghallgatni Tídenit és a Csók Királyt.

Na, ezek mindent össze-vissza komplikálnak. Én ha megjelenek, bye-bye-ban a sok bikának. Az utcán a hátam mögül ordibálnak. De, nem téged hívnak csókirálynak?

0: Rebecca és a WB Alright itt a Forrás Rádióban, és most véget ért ez az óra is, úgyhogy Andi a főszerep megint csak jön a hírekkel és az információkkal, és aztán utána meg a Riptide jön Szigalával, Jacksonival és Island Kidronnal, és persze a következő órában érkezik a várva várt Korda György Balázs Klári interjú is, úgyhogy érdemes lesz akkor is bennünket választani. Na de addig is mutatom a következő óra nyitódalának egy részletét, figyelj csak!
1: Sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Bor, jókedv, barátság. A Garamenti nyitott pincéken, a három folyó völgyében. Várunk szeretettel június 27-én szombaton, délután 2-től, nagyszerű hangulattal és finom falatokkal,
5: a Párkány melletti Garamkövesden,
4: ahol korlátlanul kóstolhatsz
5: mind a 13 pincében,
4: és még egy palackbort is választhatsz mindössze 25 euróért.
5: Bővebb információk
4: a www.garammenti.net honlapon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Kezdeményezik Súlyog Tamás megbízatásának megszüntetését, elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, holnap 3 helyen is lehet vért adni vármegyénkben. Hittaler Andráját hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Kezdeményezzük Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök ma az országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében. Magyar Péter bejelentette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz, mondta a miniszterelnök. Elkezdődtek ma a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. Kitértek arra is, hogy az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete holnap 3 helyen is várja a véradókat. 14 és 17 óra 30 között Esztergomban a Vasszary Kolos kórházban, 14 és 16 óra között a Súri Művelődési házban, míg 17 és 19 óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját, a Forrás hallgatod. Sziasztok, szél délutánt kívánok mindannyiótoknak, a mikrofonnál Bálint László, és természetesen ebben az órában is hozok nektek jó néhány érdekességet, hát leginkább a Buenos Aires-re tekintünk vissza, és beszélgetünk majd Korda Györggyel és Balázs Kárival, úgyhogy érdemes lesz ebben az órában is velünk tartani.

0: A Buenos Morgenhez tekerjük vissza az idő kerekét, ahogy ezt ígértem nektek, mégpedig egy korábbi adáshoz, ahol arról volt szó, hogy milyen állatok szerepelnek a VB-n. Már hogyha állatokról van szó, mi másról?
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: No, hát tegnap ígértünk egy témát, tegnap óta végeztem egy kisebb fajta kutatást ezzel kapcsolatban, mert ugye ilyenkor mindenki tippelgetési lázban ég, és ugye megpróbáljuk kitalálni a VB-nek az eredményét. Nálunk is megvolt a kis tippkör. Andi Argentinát mondta, Kitty Franciaországot, Roland mondta a spanyolokat, de a braziloknak szurkol. Ezt mindig el kell mondani. Én pedig mondtam a portugálokat, mert szeretném, hogy megtörténjen az álom, Ronaldo álma. Én szeretnék egy ilyen kis tündérmesét az egészből. De nem vagyunk olyan jók, mint az állatok, és itt átadnám a szót, mert Roland ismeri Pault, a német polipot.
3: Hát szerintem ő az, akit nagyon sokan ismernek. Ugye ő vált teljesen kultikussá 2010-ben, mert hogy helyesen tippelte meg Németország mind a 7 mérkőzését és a döntőt is. Összesen 12 találata volt a 14 jóslatból.
2: Ez durva.
3: Ugye mindig két dobozt tettek le elé, a csapatok zászlóit viselték ezek a dobozok, és akkor ő kiválasztotta az egyiket. Na szerinte az a csapat nyert, legalábbis hát ugye ezt a misztériumot szőtték így köré, és akkor hát ezután nyilván minden egyes foci VB-nél megpróbáltak egy-egy állatot így előkeríteni, de valahogy egyikük se vált be annyira, mint Paula Polip.
2: Nem tudom, én tudom, hogy azt csinálnám amúgy, hogy fölveszek kétféle videót, tehát hogy mind a két dobozhoz oda megy, és utólag azt rakom ki. Nem lehet, hogy Paulnál ilyen trükközgetés volt?
3: Nem tudom, lehet.
2: Persze, előtte ki kell rakni, és akkor úgy lehet menni, hogy akkor a úgy igazságos, nem, hogyha a meccs előtt kirakják a videót.
3: Ja, úgy is volt egyébként, igen, hogy mindig, hogy meccs előtt megnézték, hogy vajon mit fog ő jósolni. Egyébként volt Nelly az elefánt, ez nekem egy kerozindal, de
4: igen,
3: állítólag volt ilyen.
2: De várjál, Nelly az elefánt csak bronzérmes, már hogy itt összerakták, hogy ki a legsikeresebb. Ugye egyértelműen Paul a legsikeresebb, de a második nem Nelly, ő csak a harmadik. Achilles a macska a második.
3: Achilles a siket macska. Ráadásul a 2018-as VB egyik ismert jósa volt ő, tálak közül választott a csapatok zászlóival, ráadásul a konfederációs kupán és a VB-n is több meccset megtippelt helyesen.
2: Egy orosz siket macska?
3: Igen.
2: Azt a mindenit. És itt van Nelly, a focizó elefánt, ő is német, tehát a németek ebben nagyon jók. Ő 2006-os VB előtt volt a legismertebb, és úgy jósolt, hogy egy labdát rúgott a kiválasztott csapat kapujába. Ez tök kreatív szerintem. Uh-huh. És képzeld el, 33 meccsből 30-at eltalált különböző tornákon. Szerintem ez egyébként jobb arány, mint a Polipnál, csak annyi van, hogy ő különböző tornákon.
3: Igen, igen. Aztán ott volt Mani a papagáj Szingapurban. Ő is a 2010-es VB-n jósolgatott, kártyák közül húzott. Mind a 4/4 döntőt helyesen jósolta meg, viszont a döntőt elbukta. A döntőt az pont rosszul tippelte meg. Ott volt még Kleopátra a tapír. Hogy lehet, hogy tapírt így elnevezni Kleopátra gyerekekre, mindegy. Szintén 2018-as VB alatt. Az oroszok azért szerették ezeket a jósló állatokat. Nyizsnyi Novgorodban volt, kérem szépen, de minden orosz nagyvárosban volt egy jósló állat.
4: Ja,
2: hát nagyjából egyébként így, és itt van Water, az orangután, aki a dortmundi állatkert állata, a 2024-es meccseken jósolt, az EB-n jósolt. Egyébként ő a 10. a toplistán. Anna. Andi!
4: Bemutatkozzak, Andi! Tehát,
2: olyan ismerős. Anna, nem.
3: De szólítottam Annának is, tehát, hogy...
2: Anna, mondja.
3: Hogy nem szokták.
2: De most Kleopátra után így nehéz volt, ez sok állat névvel.
4: Igen,
2: azt mondták, hogy ezeknek a tükrében, mert mi itt reggel már előttük a dolgot, mi az idei VB-nek a jósló állata. Annyit segítek neked, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ő a legnépszerűbb. Uh-huh. Na, ki lesz?
4: Ja, hogy már megvan? Hogy ki?
2: Közel-Keleten van, csak Paulhoz hasonlítják. Ahogy milyen állat lesz a Közel-Keleten, ami a 2026-os VB jósol?
4: Nem tudom, zsiráf.
2: Milyen jó lenne, nem?
3: Amúgy szerintem vicces lenne.
2: Nem, ő sok a sólyom.
4: Sólyom.
2: Mm-hmm. És azt mondják, hogy akár győzhet is, de emellett Mexikó is benevezett az állatkertben egy tippelgetős játékra. Ott elefántok, gorillák, zsiráfok és pumák versenyeznek.
4: Na, tessék, ott van a zsiráf.
2: De hogy
4: volt egy jó tippem.
2: Tudod, hogy kéne? Rá kéne mondjuk a legjobb 8 csapatot, rá kéne festeni különböző állatokra, és össze kéne őket engedni. Kettesével.
4: Ó, Istenem.
2: És mindig egy állat életben marad.
3: Azért ez egy igazán humánus módszer lenne.
1: Buenos Morgan! Mindegy.

0: Péntek ismételten egy nagy nap lesz a Vízzenevirág Fesztivál életében, ugyanis 19 órakor érkezik majd Korda György és Balázs Klári, és hát természetesen, ha már ők érkeznek, az érkezős előtt érdemes megkérdezni, hogy hát hogy vannak és mi újság velük, úgyhogy a vonalban Korda György és Balázs Klári, üdvözlöm Önöket, szép napot!
1: Üdvözlünk mindenkit! Már egyszerre szólalunk meg, mint egy karmesterbe intenek.
0: Hát az évek és a rutin, nem?
1: Igen.
2: Nagyon várjuk a pénteket, mert azt hiszem, hogy először vagyunk a Vízvirág Fesztiválon papán.
0: Hogyha már...
2: Még nem voltunk.
0: Na ez egy első élmény. Na az egyébként ekkora pályafutásnál az szerintem elképesztő ritka, hogy valami, ami azért a Vízzene Virág Fesztivál sem egy első rendezvény. Tehát, igen, hogy valami, ami szintén régebb óta van, egy ilyen hosszú pályafutás alatt önöknek is első. Hogyan élik meg ezt? Izgalommal? Ilyenkor kicsit izgatottabbak valamiért? Vagy azért a rutin az, hát az diktálja már, hogy inkább annyira azért.
1: Nem, izgatottak vagyunk. Hát a rutin az jó, de nem minden.
2: Szóval... A kettő napon vagyunk, hát és nincs tapasztalatunk, hogy milyen ez. Én remélem, hogy jó idő lesz, amikor föllépünk, és hogy jók lesznek, és kíváncsiak lesznek ránk. Van izgalom.
0: Egyébként azt mondják, azt jósolják, hogy meleg is lesz, nem, hogy csak jó időnk lesz, tehát az ivatar meg minden úgy néz ki, hogy egyelőre hála jó Istenek elkerüli majd a fesztivált, úgyhogy a jó idő az biztos.
1: Mi? Hogy ivatar lesz?
0: Nem, épp ez az, hogy elkerül minket, tehát minden elkerül minket, tehát tökéletes időnk lesz, még meleg is lesz egy picit, de hát ez nem fog akadályozni bennünket a jó hangulatban. Ugye azt is említettem már, és már megint vissza kell nyúlnom ugye a rutinhoz, hogy azért tényleg egy nagyon hosszú pályafutásról beszélünk, viszont Tata az mindenki számára szerintem jelent valami pluszt, én mindenképpen kötnék valamit hozzá. Nálam azért különleges élmény, mert nekem szülővárosom, viszont azt szeretném kérdezni, hogy önöknél Tata, hogyha azt mondják, hogy Tata, vagy ha azt mondják, hogy a tatai öregtől, akkor mi jut az eszükbe először?
2: Hát ez kérdésre nem számítottam, én legalábbis már, hogy olyan régóta meg régebben a régi úton mentünk el Tatabánya felé, Tata felé, akkor a 60-as főnél lévő Selkút volt nekem Tata. Előtte ugye Tatabányán az emlékmű, ott a hegyoldalban ilyen szárny, nem tudom, madár vagy mi volt, madár. És akkor már tudtam, hogy Tatára jövök. Akkor ott volt a sportolóknak az edzőtábora. Tehát mindig egy izgalom volt Tatára jönni.
1: Na nekem egy
2: kellemes.
1: Teljesen más. Most fogod először hallani. Az életem első szerelmes levelét egy tatai fiútól kaptam 14 éves koromban.
0: Azt a mindenit.
1: Amiből aztán nem lett szerelem, hanem nagyon jó barátság lett, és ez a fiú, ez egy kutatóorvos lett később, sajnos már nincs ezen a bolygón, de amikor Tatára megyünk, mindig eszembe jut, mert ő mindig a tatai tóról mesélt, és valahol ott lakott a tatai tó közelében, és hát ez egy érdekes helyzet, hogy pont onnan érkezett nekem egy ilyen. Aztán ez mindenkinek meghatározó, nem? Hogy ki írta? Jó, hát általános iskolában is jöttek, tudod, Jassika írta, hogy itt szép vagy, vagy valami matek órán, de az más volt, ez egy kicsit komolyabb volt, de nem vált komolyá. Úgyhogy érdekes, de egyébként Tata nagyon-nagyon szép, nagyon, szerintem gyönyörű, és vannak ott barátaim.
2: Hát legújabban igen, hát évek óta vannak barátaink Tatán, és a Forrás Rádióhoz kapcsolódik.
1: Véletlenül, igen.
0: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Korda Györggyel és Balázs Klárival, ne menjetek.

0: Korda Györggyel és Balázs Klárival beszélgetek, ugyanis a Vízzenevirág Fesztivál péntek este 7 órai rendezvényének fő attrakciói ők lesznek majd, ők nyitják meg a fősodrot, hogyha fogalmazhatunk így, úgyhogy azt a beszélgetést folytatjuk most, amit az imént megkezdtünk. Hadd térjek ki egy kicsit, hogyha már az első rendezvény, illetve az első Vízzenevirágos fellépést lesz az önök részéről. Mi az, amivel készülnek erre a programra? Van-e valami olyasmi, amit mindenképpen kiemelnének, vagy ami hát egyfajta mézes madzakként így a péntek előtte a hallgatóknak így belógatható és csalogathatónak így eladható most ebben az interjúban?
1: Egy olyan sót szeretnénk csinálni, amelyik mindenféleképp kielégíti az embereket. Szórakoztatás, művelődés, zene, kulturális szempontból, és az, hogy élvezzék. Tehát a mi feladatunk az, hogy a dalainkkal egy kicsit a szürke hétköznapokat mindig ünnepét tegyük az embereknek. Ezt szeretnénk.
2: Hát tulajdonképpen egy új megjelenési formában megyünk, mivel először megyünk ide, mindenképpen visszük a csodálatos vizuált, táncosokat, a zenekart, és persze mi is ott leszünk. Én ma már kikészítek néhány ruhát, ki kell találni, hogy mi az, ami nem lesz annyira meleg, elviselhető lesz.
1: Igen, hát én este 7 órakor, aztán 7-kor vagyunk színpadon.
0: Így van, pontosan.
2: Igen. Tehát, hogy nagyon rá kell készülni, milyen ruha, milyen cipő, természetesen a legszebbet fogjuk vinni. Úgyhogy nagyon izgalommal készülünk, és remélem, hogy újszerű lesz, amit most látnak tőlünk.
1: Egyszer sokszor fölléptem Patán, de emlékszem egy fellépésre egy Tatai Szabadtéri színpadon, és az a színpad akkora volt, mint egy fél falu.
2: Ja, igen.
1: De oda bejönni igazából kényelmesen egy kocsival lehetett.
2: Igen, hasznos.
1: Nem tudom, hogy tud róla. Nem hiszem, hogy ugyanerről beszélünk most.
0: Nem vagyok benne biztos, én sem. Azt viszont tudom, hogy a mostani nagy színpad az tényleg beszédes nevű, mert óriási lesz szó szerint nézőterével együtt, úgyhogy tényleg hatalmas közönségre számíthatnak majd pénteken, ezt már így garantálhatom.
1: Hát mindent megcsinálunk és elkövetünk, hogy minél jobb formában legyünk, és őszintén megmondom önnek, ez tőlünk egy olyan fajta felkészülést igényel, mint egy élsportoló, amikor felkészül a versenyre. Most ez az élsportoló, ráadásul már az egyik 87 éves, akkor ez még különösebb felkészülés.
2: Hát igen, nem minden napos dolog, hogy 87 évesen ezt általában rácsodálkoznak, csodálattal, szeretettel fogadják. Van, aki nem érti, hogy miért. Azt hiszem, hogy van egy olyan dolog, hogy a pályát azt nem elsősorban pénzért csinálja az, aki igazán szereti, hanem azért, mert nagyon szereti. És mivel ugye hát a nézőtéren vannak idősebbek is, nem értik, hogy 20 évvel fiatalabbak, és a fizikumuk gyengébb, mint a Gyurié esetleg. Hát az enyém az még azt hiszem, hogy nem kérdőjelezheti meg a másfél óra tűsarkuban, de hogy ez is egy nagyon komoly kuriózum az előadásban, hogy a fősztár, a főszereplő, az megette már a kenyere javát, és még mindig.
1: De teljesen mindegy, hogy mit evett meg. A mi célunk az, hogy úgy, ahogy a többi koncertjeinken, a dalainkat velünk énekelik az emberek. Tehát a mi koncertünk erőssége,
2: Az
1: a rengeteg sláger, nincsenek üres járatok, hogy azt mondja a néző, ez most micsoda? Nem, velünk énekeli, és ez nekünk a boldogság teteje.
2: Igen.
0: Igen, volt szerencsém, talán nem emlékeznek így most híben hirtelen rám, ezt nem mondtam, de tavaly a Majki nyáron ugye szintén felléptek, és én konferáltam fel önöket, úgyhogy mi már találkoztunk személyesen is.
1: Igen.
0: És igen, hát, igen. Tavaly Oroszlányban ott találkoztunk bizony, és hát ugye ezt én személyesen tapasztaltam, ugye amikor itt felkonfoltam önöket, hogy akkor majd jönni fognak hamarosan, akkor hát megrohamoztak ott fiataloktól idősebbeken át, pontosan ugyanezzel a szeretettel, hogy igen, hát ők igen. Csak egy aláírás, csak, és hozták igen. Azokat a lemezeket, amiket én is még, amiket édesapám is vásárolt Bakeliten, hát elképesztő. És
2: hogyha hát ezek nagyon nagy dolgok.
0: Igen, igen, igen. És,
2: ezek
0: és
2: nagyon.
0: Ha megengednek, elmondok egy titkot, ezt mindenképpen nem. Szerettem volna. Igen? Ezt nem tudják a hallgatók se. Én, amikor nem a rádiót hallgatom, akkor bekapcsolom a kis YouTube válogatásomat, és azok között ott szerepel egy bizonyos klasszikus, az úgynevezett Keresztapa. Na, amikor én ezt tavaly Majkon meghallottam, ugye a Gyuri bácsi előadásában, akkor hát elképesztő volt. Én nagyon szeretem próbálni utána az Gyuri bácsi hangszínét, nyilván nem megy, de elképesztő élmény már önmagában tényleg az autóban is énekelni ezt a dalt, hát még élőben átélni, úgyhogy én azt tudom mondani mindenkinek, hogy hát az, amit tapasztalunk, hogy ahogy önök felkészülnek, amilyen fizikumban vannak, amilyen lelkesedéssel ezt csinálják ennyi év után is, hát mindenképpen érdemes ezt azoknak is megnézni, akik nagy Isten még nem tették, tényleg hatalmas élmény, úgyhogy én csak buzdítani tudok mindenkit.
1: Végszor azt szeretnék üzenni mindenkinek, hamarosan pénteken repülünk önökhez.
0: Igen, gondolkodtam,
2: reméljük, hogy a nagy meleg nem tart otthon senkit.
0: Hát én biztos vagyok benne, hogy a vízparton nagyon kellemes az idő, pontosan az ezért biztos. Tartjuk itt a fesztivált.
2: Meg az a környezet gyönyörű, és szóval gyönyörű lesz, nagyon szép lesz.
0: Hát akkor várjuk önöket nagyon sok szeretettel, legyen az öreg tó partján legalább egy jó másfél órára egy reptér, úgyhogy hát így akkor van. 19 órakor pénteken Korda György és Balázs Klári, akiknek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak.
2: Mi is köszönjük szépen!
1: Viszont hallásra!

délutáni csúcs ebben a pillanatban viszont véget ért, és nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, jön tehát Zimmerer Tamás, ahogy azt megszokhattátok már, és vele együtt a Charter, hamarosan pedig aztán érkezik a Light Sessionben DJ Bóli is, szintén megszokhattátok, főleg hétfőnként. Hát ezt kívánok nektek, jó szórakozást, kellemes időtöltést az elmúlt órákban. Bálint Lászlót hallottátok, találkozunk holnap délután 2-kor. Addig is minden jót nektek, sziasztok!

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az alaptörvény módosítását, tömeges baleseteknél bevethető speciális gépjárművet adott át a Magyar Vöröskereszt a mentőszolgálatnak, befejeződött a midibusz járatok meghosszabbított tesztidőszaka Esztergomban. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását a mai napon, amelynek indoklása szerint célja, hogy Magyarországon újra működjenek a jogállami garanciák, legyen valódi alkotmányos kontroll, független igazságszolgáltatás, átlátható közpénzkezelés és olyan demokratikus rendszer, amelyben a választói felhatalmazás valódi kormányzati cselekvést tesz lehetővé. A tervezet elérhető a kormány honlapján, a véleményeket szombatig várják, amelyeket június 30-ára kiértékelnek és nyilvánosságra hoznak. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója úgy fogalmazott, a most átadott speciális tömeges sérülésekkel járó baleseteknél, katasztrófáknál bevethető gépjárművet kifejezetten a rendkívüli helyzetekre tervezték, képes akár nehéz terepviszonyok között is a megfelelő helyre vinni a szükséges eszközöket, mentősöket. Befejeződött az F és K jelű midibusz járatok meghosszabbított tesztidőszaka Esztergomban, ezért a mai naptól nem közlekednek a Szamárhegyet és Búbánatvölgyet, valamint Szentgyörgymezőt a városközponttal összekötő járatok. A tesztidőszak leteltével megkezdődik az utazási adatok értékelése, és ezek ismeretében az önkormányzat vizsgálja a folytatás lehetőségét, közölte Esztergom a honlapján. Június 23-án 15 órakor folytatódik Oroszlányban a Nyugdíjas Értelmiségi Klub. Hát hol itt az igazság címmel, egy lelkész gondolatait hallhatják Laszkvi János írásairól. Az előadó Pápicsné Jakab Johanna lesz, a helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.

Persze, hogy a The One Dead Getaway volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom. Nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órám a Shakira és Michael John. Na meg a Hips Don't Lie. Találkoztok DJ Bólival és a Light Session 2 órája, ma Tudkóra az övé. Itt lesz veletek a Netflix. Reagáltak az új Scooby-Doo körül elszabadult indulatokra, találkozol Taylor Swift-tel, no és tudti, hogy felétek repült Dara, valamint a Bangaranga is. Addig pedig legjobbjaink, például Teddy Swims az újdonsággal, a Mr. Know It All a tiétek lesz.

elsőként pedig Bruno Mars és az I Just Might, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szó!

és a Bangaranga, persze, az európai listán ez most a 18. 516 ponttal tarolta le a bécsi színpadot a Bangaranga című klub slágerével Dara, és kapaszkodjatok meg, nem sokkal a győzelme után kis híjjel össze is omlott. Nemrég a Reddit Euróvíziós közösségében kezdett el terjedni az az interjú, ahol Dara bevallotta, a döntő előtti feszültség, a netes kommentek és a brutális nyomás miatt majdnem feladta az egészet és hazautazott. Szerencsére a stábja tartotta benne a lelket, így Bulgária története során először elhozta a trófeát, Szófiában pedig lögtek egy óriási utcabált. Én pedig lököm nektek Olivia Dean-t, a So Easy to Fall in Love.

0: tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.
1: Akinek fáj,

14. héten Taylor kisasszony, aki Swift, ez volt a The Fate of Ophelia. Ugye az nem újdonság, hogy Taylor Swiftet beiktatták a dalszerző hírességek csarnokába. 21 perces köszönőbeszédet mondott a hölgy. Hát gondolom elmondta, hogy köszönöm a szüleimnek, köszönöm a testvéreimnek, köszönöm páromnak, köszönöm Zimmerer Tamásnak a chartert. Ezt nem mondta, de jól esett volna. Na, a lényeg, ő lett a legfiatalabb női előadó, aki megkapta ezt az elismerést, de persze nincs Taylor Swift pillanat egy kis dráma nélkül. Ebben a bizonyos 21 perces köszönő beszédben családjának hálálkodva még a könnyeit is törölgetnie kellett a színpadon. Szegény, megvigasztaltuk volna. Rét nem kell, ő jön most a 13. itt az európai listán a Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Ré, a 13. helyen, Where is my husband volt a tiétek, ez a charter. Köszi, hogy itt vagytok az európai lista a tiétek, Jennifer Lopez-el és Pitbull-lal. Igen, kérem, a 12. az On the Floor. Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole
2: world on the ride. Say hello! Ya tú sabes, no hay más nada. Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride. Mr. Worldwide.
3: Dale, get on the floor, dale.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz, 3 perc múlva, szép estét kívánok! Hat vármegyében lesz szúnyogírtás ezen a héten. Társadalmi egyeztetés indult bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Forgalomkorlátozások és parkoló lezárás lesz Tatán. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom az esti hír összefoglalót. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jásznagykun-Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Azt írták, hogy a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. Megjegyezték, hogy a legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet tervezetről. A cirkuszi menedzsériák engedélyezési szabályaival kapcsolatos dokumentumok a kormány honlapján olvashatók. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett vasárnap közzétett kormányrendelet módosítását június 29-éig lehet véleményezni. A tervezet alapján a cirkuszi menedzsériákban tilossá válik bizonyos vadállatfajok beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése. Tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráffféléket, víziló féléket, fókákat, medveféléket, kengurufféléket, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi ló és a szamár. Forgalomkorlátozások és parkoló lezárás lesz Tatán a Vízzenevirág Fesztivál miatt. A fesztivál előkészületi munkálatai miatt a rendelő intézet előtti parkolót június 23-ától lezárják. Kérik, hogy a parkolót legkésőbb ma éjfélig adják el. A betegek ez idő alatt a művelődési ház parkolóját használhatják. Útlezárások várhatók június 24-től június 30-áig a Hajdú utca, a Keszthelyi utca, a Magyari Zoltán Művelődési Központ, a Szimpatika gyógyszertár

0: A továbbiakban csak úgy, mint az esti és éjszakai órákban derült idő lesz, csapadékra nem kell számítani, 29 fok lesz a maximum, ami az éjszakai órákban 19 fokig csökken. Holnap ismét napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak majd el felhők, csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 28 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.
1: Non-stop music. Forrás Charter.

0: 10. héten Harry Styles, itt volt az American Girls. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, hétfő lévén persze, hogy az európai kedvencekkel. No, és a visszatek rovattal Shakira és Valkyrie Jean lesz itt veletek rövidesen. Érkezik majd a Hips Don't Lie. No, meg jön az új Netflix féle Scooby-Doo, elszabadultak az indulatok. A streaming szolgáltató persze reagált. Na, hozom mindjárt a történetet, addig pedig pörgetem legjobbjainkat. Sam Fender és Olivia Dean közösét például, elsőként pedig a The Chemical Brothers. Igen, kérem, mindig mondtam, ebből listás dal lesz, és lett. A 9. a Go! Hát persze, hogy az Apexből. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!
1: No time to rest, just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you, we're only here to make you.

0: drop dead.
1: A nyolcadik Sam Fender és Olivia Dean, a Rain Me In volt a tiétek, a hetediken pedig Olivia Rodrigo az újdonságot hozta, ez volt a Drop Dead. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a hétköznapi slágerlista, a Charter, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kett Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, ma tehát az európai pörök, 2006 lesz a dátum, abban az évben ezen a héten Shakira és Wyclef Jean közöse volt az első, íme itt a Hips Don't Lie.

Sinatra és a Talk to You volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne a Charter az európai listával, Zala Larsson a folytatásban, Meet the Loose Life, ez a hatodik.

Fiona Impala és Jenny Kollab, Dracula is a listán még, no hál' Istennek. A negyedik a Dracula, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter az európai listával, és rövidesen a Beauty and the Beat című Justin Bieber és Nicki Minaj közössel. No de előtte a Netflix végre megmutatta az első képkockákat a készülő Scooby-Doo Origins című élő szereplős sorozatból, és a rajongók először láthatták a franchise történetének első valódi kutya Scooby-ját. A közzétett előzetesben a fiatal német dog az erdőben barangol, mielőtt találkozik leendő legjobb barátjával, Bozont Rogers-szel, akit Tanner Hagen alakít. A rövid videó végén a nézők már a jól ismert türkiszkék nyakörvet viselő Scooby-t is megpillanthatják, miközben Bozont a karjában tartja. No és akkor mi itt a probléma? Teszem fel a kérdést. Az első reakciók szerint képzeljétek, sokan másfajtájú kölyöknek nézték a kutyust, de a Netflix megerősítette, hogy dog szerepel majd a filmben. Úgyhogy német dog Scooby-Doo! No meg Beauty and the Beat, Justin Bieber és Nick.

második helye a Michael Jackson és a Billie Jean. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt voltál eddig. Maradj mindenképpen, ez az európai lista. Egészen 8 óráig tölthetjük együtt az időt. Az első helyen Ariana Grande vadonatúj dalá.

0: forrás chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd az amerikai kedvencek, és találkoztok Harry Styles-szal, aki sokáig úgy élt, mint egy remete. Na de hogy miért is? Megtudjátok holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session 5 pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A forrás sárternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát! Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Együttműködési megállapodást kötött a Vármegyei Iparkamara és az Edutus Egyetem. 5. alkalommal rendezték meg a sürgősségi tudományos napot a Vasari Kolos Kórházban. Észak és Dél-Komárom együtt emlékezett a Nemzeti Összetartozás napján. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. június 22-én hétfőn. Együttműködési megállapodást kötött a Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Edutus Egyetem. Az ünnepélyes aláírást Tatabányán tartották. Németné dr. Gál Andrea, az Edutus Egyetem rektora arról beszélt, hogy milyen sokrétű segítséget tudnak nyújtani.
3: Vannak olyan területek itt, különösen a műszaki laboratóriumoknál, ami mondjuk nem vág a profilunkba, nem tudom, nem foglalkozunk például vegyiparral, most mondtam egy példát, de természetesen ekkor is ilyen esetben is próbálunk segíteni a vállalkozásoknak, például összekötni a felsőoktatási kapcsolataink révén olyan más egyetemekkel vagy kutatóintézetekkel, ahol ilyen kutatások folynak. Hát hadd mondjak erre egy konkrét példát, hogy az egyetemünk együttműködési megállapodás keretében szorosan együttműködik a Baj Zoltán Kutatóintézettel, amely Magyarország egyik legnagyobb kutatóintézete természettudományi területeken, és ott például nem nagyon tudom elképzelni, hogy lenne olyan természettudományi vagy műszaki terület, ahol ne tudnánk együttműködő partnerrel összekötni a vállalkozásokat.
2: 5. alkalommal rendezték meg a sürgősségi tudományos napot az Esztergomi Vasari Kolos Kórházban. A szakmai eseménynek június 6-án adott otthont az intézmény, ahol a sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek oszthatták meg tapasztalataikat, és vitathatták meg a mindennapi munka során felmerülő kihívásokat. A rendezvényt dr. Bodor Márton, a sürgősségi betegellátó osztály főorvosa szervezte meg, aki immár 5. alkalommal hívta életre a szakmai napot. Az esemény célja, hogy fórumot biztosítson a sürgősségi ellátás területén dolgozók számára a tudás megosztásra, valamint a gyakorlati tapasztalatok bemutatására. A tudományos nap egyik figyelemreméltó adata szerint a Vasari Kolos Kórház sürgősségi betegellátó osztálya az elmúlt évben összesen 26.983 beteget látott el. Ez jól mutatja az osztály jelentős szerepét a térség egészségügyi ellátásában, valamint azt a folyamatos terhelést, amellyel a sürgősségi szakemberek nap mint nap szembesülnek. A kórház közlése szerint a sürgősségi tudományos nap már a hagyománnyal vált az intézményben, és évről évre bizonyítja, hogy a magas színvonalú betegellátás egyik alapja a folyamatos szakmai fejlődés, az együttműködés és a tapasztalatok megosztása. A rendezvény résztvevői a sürgősségi betegellátás aktuális kérdéseit, gyakorlati tapasztalatait és szakmai kihívásait is megvitatták, hozzájárulva ezzel a betegellátás további fejlesztéséhez, írja a dorogimedence.hu. Június 4-én a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján Keszeg Béla és dr. Molnár Attila, Észak- és Dél-Komárom polgármesterei közösen kongatták meg az Erzsébet híd lábánál álló trianoni lélekharangot. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezés Észak-Komáromban kezdődött, majd a résztvevők a történelmi vármegyék helységnév táblái mögött felsorakozva kezükben fáklyákkal indultak el a dél-komáromi Szabadság térre. A himnusz közös eléneklését követően Arlett Tamás, a Komáromi Endres csoport vezetője köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, azok, akik ezen a napon átsétáltak a kettészakított várost összekötő hídon, bizonyították, hogy egy emberi kéz által meghúzott határ soha nem választhatja el egymástól a nemzet tagjait.

0: A köszöntőt követően dr. Bence Dávid történész mondott ünnepi beszédet. Előadásában nem csak az 1920. június 4-én aláírt békediktátum okozta veszteségekről, fájdalmakról és máigható következményeiről beszélt, hanem az eseményekhez vezető történelmi előzményeket is bemutatta. A rendezvény koszorúzással zárult. A város vezetői, valamint a helyi civil szervezetek és intézmények képviselői az első világháborús emlékműnél helyezték el az emlékezés virágait, közölte a komárom.hu. Szemtanúk jelentkezését várja a Dorogi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A rendelkezésre álló adatok szerint két ismeretlen személy idén május 11-én a Budapest nyugati pályaudvarról esztergomig közlekedő menetrend szerinti vonaton eltulajdonította a sértett táskáját benne telefonnal, iratokkal. A feltételezett elkövetőkről fényképfelvétel készült. Kérik, hogy aki a polisz.hu oldalon látható képen lévő személyeket felismeri, vagy az eseményt látta, vagy annak körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, személyesen tegyen bejelentést a Dorogi Rendőrkapitányságon, vagy az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanúzöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívón. Június 24-én és 25-én 23 óra 30 perctől másnap 4 óra 10-ig előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán környén. Az állomáson mindkét napon ez idő alatt tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkaképek, a zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Forgalomkorlátozások és parkoló lezárás lesz Tatán a Vízzenevirág Fesztivál miatt. A fesztivál előkészületi munkálatai miatt a rendelő intézet előtti parkolót június 23-ától lezárják. Kérik, hogy a parkolót legkésőbb június 22-én hétfő éjfélig hagyják el. A betegek ez idő alatt a művelődési ház parkolóját használhatják. Útlezárások várhatók június 24-től június 30-áig Hajdú utca, Keszthelyi utca, Magyar Zoltán Művelődési Központ és a Szimpatika Gyógyszertár környéke, Várkanyar. Június 25-től június 29-ig Hősök tere, Kastélytér, Fazekas utca, Kastélytér. Kérik, hogy indulás előtt tervezzék meg útvonalukat és számoljanak a megnövekedett forgalommal. A lakosság türelmét és megértését kérik. Június 23-án 15 órakor folytatódik Oroszlányban a Nyugdíjas Értelmiségi Klub, hát hol itt az igazság címmel egy lelkész gondolatait hallhatják Lackfi János írásairól. Az előadó Pápicsné Jakab Johanna lesz, a helyszín a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Kamara terme, a program ingyenes. És végezetül sport, vasárnap délután a hollandiai Hengelomban zajlott az a GP verseny, amelynek para távolugró számában ott lehetett Lutherán Petra is. A Tatabányai Sportklub Geotech paralimpiai ezüstérmes versenyzője idei legjobb eredményével 552 cm-rel a harmadik helyen végzett, közölte a klub a közösségi oldalán. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. június 22-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A műsor mai rezidense DJ

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. A Light Session mai házigazdája DJ Ball.

0: Ennyi volt a Light Session.
1: A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
2: Hello, hello, hello.
1: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióba.

Ebben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

sem figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosson. Miért az álmorkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: társamat szeretett csak szétszedne.
1: Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrá!

0: megteszeled. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig vele.

XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: tesó, ez glamour, napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsol!

sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: se talál.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkold! Forrás Rádiót hallgatsz!

azt hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!